Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió. Mindig. Forrás Rádió. Mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissít. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek minden hétköznap. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő 2 órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsorában.

0: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Az ország legismertebb DJ-vel.

minden szombat este 8-tól 10-ig DJ Ubikkal. Az aktuális Star DJ-t keresd a Forrás Rádió Facebook vagy Instagram oldalán. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

0: Julio Falcon.
1: Volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a parti. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
2: Buenos Morgan!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Viszont az milyen menő volt? Láttad, hogy Sopronban az egyik középiskolának az évzáróján Betonhofi lépett fel élő zenekarral?
2: De jó arc! Ismert valakit, vagy...
1: Nem tudom, hogy került oda. Tehát ennyire azért nem olvastam utána. Valami villamosság, hiszen Vasvilla ez a, az úgymond beceneve a, az iskolának. De hallod, mekkora már?
2: Nagyon jó, oda is helikopterrel ment?
1: Nem tudom, az úgy még drágább lehetett.
2: Észrejöntesen bírom ezt a srácot.
1: Én is. De hogy egyébként mekkora menőség már? Tehát, hogy aki ezt az iskolában kitalálta, annak valami külön díjat szavazzatok már meg, mert egy, tehát, hogy a gyerekek imádták gyerekeket, középiskolások. Kettő, tele van vele az internet, tehát, hogy a TikTokra nem tudok úgy felmenni, hogy ne jöjjön velem szembe. Tehát ez akkora marketing az iskolának, hogy az elmondhatatlan.
2: Hát meg egyébként szerintem az Ádámnak is, tehát, hogy az, az egy tök jó promó, nem? Hogy igazából mindenki róla ír, meg mindenki róla újságon.
1: Igen. Ráadásul nagyon jó a neve. Egy gyerek fölvett egy fehér inget, mert hát évzáró zenél.
2: Úgyhogy... És most, amikor már ezen nincsen riposzt, meg bors, meg nem vagy ez már csak online van, most már muszáj valahogyan bekerülni a komolyabb médiumoknak a címlapjára is, úgyhogy így, na, és közele jön tegnap a hajnal, így jön, nagyon örül, megörül nekem, és izé, apa, mit hoztál? Mit hoztál nekem? És mondtam, hogy hát most csak magam mondta, hogy izé, kellett volna, hogy hát az jobb lett volna.
1: Igazi nő. Tehát azért ezt, hadd mondjam el, igazi nő, le se tagadhatja.
2: Na így, úgyhogy, de még megvan ez az öröm, én ezt úgy imádom.
1: És akkor Beton... 10 év múlva már az öröm elmúlik, tudod, már csak ez marad, amit aztán.
2: Mit aztán? De akkor ez egy koncert volt, vagy csak egy ilyen évnyitó, alkalmas, egydalos dolog?
1: Ne nyomod, hogy 20 percet.
2: Nyomod valamit Ákostól? Azt szokták ilyenkor, ilyenek voltunk, meg ilyenek. Ja, az a ballagás, várjál.
1: Az így saját... elképzelem, hogy Betonhofi Ákost énekel.
2: És a trágár részeket kifütyül ilyenkor?
1: De szerintem olyan dalokat ilyenkor nem játszik. A Bagirát elnyomta, azt tudom. Aha. Szóval, hogy én szerintem ilyenkor ilyen csúnya beszédes dalokat nem játszik. Mert azért az, azt úgy mégse illik. Tehát mondjuk relatíve kevés olyan rapper van, aki, tehát mondjuk egy pogány indulót elhívsz, hát nem tudom, mit tud eljátszani. Azért el tudnám képzelni mondjuk Gangsta Zoli és a Kártelt egy általános iskola évnyitójára esetleg ezúttal üzennék az igazgatóknak.
2: Én az Animal Cannibalst egy bölcsiben.
1: Hát egyébként az Animal Cannibalst a srácokat tényleg el tudnám képzelni.
2: Fekete Pákot a lenyugónak, idősek otthonában. Vannak még hagni lehetőségek, amiket eddig nem lovagoltunk meg.
1: Fekete Pákó is meglovagolt? Kifejezést használtad egy mondatban?
2: Nem.
1: Meg a idős hölgyeket?
2: Bizonyítsd be, ne rágalmazd.
1: Nem, de tényleg, tehát most egy Gangsta Zoli és a Kártel, hogy így fellép mondjuk egy felső tagozatnak.
2: Szerintem úgy cukik lennének, én el tudom képzelni, egyébként őt is levinném inkább Oviba, és akkor ilyen Teletubi jelmezben lennének.
1: Most elképzeled a Zolit, a Lacát, meg a Sziszkát beöltöztetve Teletubinak?
2: Sziszi lenne, Zozó, meg
1: Lala.
2: A Lala meg is van, az van jelmez. Szerintem simán, vagy. Ah, nekem tetszene. Jó, aztán anyukám bizonyította tudását ismét, írt nekünk üzenetet, hogy a Betonhofis koncert nem csak hogy promó a Sopron Festre, hanem hogy abba a suliba járt a gitáros. Ádám gitárosa abba a suliba járt, tehát gyakorlatilag volt szerintem egy ilyen ötlet, hogy ő szerette volna ezt, és akkor összevonták a promóval, de tök mindegy, hát örülnek a gyerekek, hogy ott volt a Betonhofi.
1: Igen, szerintem is. Maga az élmény, ha azt veszed, az Isten király. Tehát, hogy én ezt ezúton javasolnám egyébként az igazgatóknak. Nem tudom, akkor figyelj, a Fura Csabi hova járt, melyik suliba, tudja valaki a hallgatók közül?
2: Én nem tudom, én azt mondom, hogy ilyen alapon...
1: meg lehetne hívni.
2: Én azt mondom, hogy ilyen alapon a Majka nem léphet fel sehol.
1: Degenye vagy. Na!
2: Azt mondd meg nekem, ki az a hülye? Bocsánat, nem leszek ilyen paraszt.
1: De nyugodtan legyél.
2: Ki az a félkegyelmű, aki az Opelnél, megint kölcsönautóval vagyok a kék nyillal, és ki az a hülye, aki az Opelnél a pohártartót, baloldalt ferdére tervezi meg. De komolyan, belerakod a kávés poharadat, és alapból ugye necces, hogy kilötyög, amikor mész ki a benzinkútról, de alapból ferdé rakod bele, tehát esélyed nincs.
1: De várjál, hogy baloldalt, milyen baloldalt?
2: Sofőr bal, tehát az ajtóban lévő.
1: Aha.
2: Az úgy van megcsinálva, hogy az így dől előre.
1: Nem lehet, hogy ferdén van fölrakva az ajtók?
2: Ja, de persze, évek óta, hogy lejt a kocsi, nem?
1: Vagy lejt a kocsi, ez a másik.
2: Előre véletlenül rollerkerekeket szereltünk, mert így olcsóbb volt. Semmi, mint a flúgos futamban.
1: Egyen kisebb. Hátul 16-os van, elő 14-es, akkor kettővel kisebb.
2: Értem én, hogy design elemek, meg nem tudom én mi, tök jó, csak mennyire életszerűtlen, hogy ott fogod és rácsavarod a kupakot mindig, amikor itt áll, meg nem tudom. Nincs olyan, hogy oda ne folyjon be valami.
1: Na jó, de...
2: Bocs, hát... anya.
1: lesz egy kocsi takarítás, úgy érzem. Tényleg ferde? Mennyire ferde? Hány fokban dől?
2: Hát úgy ferde igazából, hogy az oldal falaiban van a dőlés, tehát hogyha az alja az egyenes, de nem tud bele egyenesen belerakni a poharat, mert a falai dőlnek. Érted? Tehát az alja egyenes, de dől az oldalfala, mint egy ilyen trapéz, aha, vagy mint egy rombusz.
1: Tehát igazából befele dől?
2: Elfele, irányba, menetirányba dől.
1: Tehát menetirányba, tehát nem befele felé dől, hanem menetirányba.
2: Menetirányba.
1: Na, annak
2: dől.
1: Tényleg nem látom értelmét, mert érted, még hogyha befele dőlne, akkor azt mondom, hogyha baromi hajlép, hogy lehajolsz, és akkor iszol a menet közben, ne csináld.
2: Viszont ami kifolyik belőle, az tök ügyesen visszavezeti az ajtónak az áramvonala. Tehát, hogy...
1: Vagy esetleg a nyolcsülésről valaki áthajol és megszívja.
2: De tényleg onnan nem hajol át senki. Na, szóval...
1: Vagy ez, ha igen, akkor nem ezért.
2: Ez gyönyörű. Na, most ezt élem. Azért
1: ez gyönyörű.
2: Vannak azért problémák, amikkel meg kell küzdenünk, jó? Hát, na, szorít a gyémáncipő. Van mondandód? Mert akkor kezdem.
1: Nekem mindig van mondandóm, de kezdjen.
2: Oké. Okay. Jó reggelt, Ádi, megnyugtatlak. Ez nem csak az Opelban van így, az én Fordomban is így van, és nem csak a vezető oldalon, hanem a másikon is a tartónál. Üdv, Vanessa. Arról beszélünk ugye, hogy miért rakják a kocsi ajtóban a pohártartott ferdére. Tehát ugye ez úgy látszik, hogy akkor ez több gyárnak a tévesztése.
1: Vagy ez valami tudatos elgondolás, csak mi nem értjük. Hát lehet, hogy van mögötte valami
2: de
1: tudatos
2: mi?
1: Elmélet.
2: Az kifelé dől, hogy menetirányba folyjon ki, vagy mi?
1: Mondom, nem tudom, tehát hogy jó, én nem tartok okay. Ezen a szintjén az autótervezésnek.
2: Minden évben egy nagy témám a tábor, mert én imádtam táborozni. Most hozzuk majd a legolcsóbb, legdrágább, legkülönlegesebb, legizgibb, legcelebebb táborokat. De mielőtt rátérünk a fekete pákó luxus táborra, élménytáborra.
1: Van fekete pákó élménytábor?
2: Nincsen, pedig a Richter Isten. Safari Park lehet, hogy jelentkezni.
3: Ezt mondjuk lehet, hogy meg kéne lovagolnia, nem?
1: Meglovagolnád?
3: Dehogy is, Jézusom.
1: És az élménytábor?
2: Másodjára jön már a fekete pákos lovaglás.
3: Nem ilyen élménytáborba mennék, ami fekete pákó vezet.
1: 3-tól 6-ig az a program, hogy Adi Dadidit.
2: Fekete pákot max. Izén pónilovon tudom elképzelni, hiszen fél a lótól, mint a... Na mindegy.
1: Hát ez a pákó mitől nem fél? Ja, nőktől, bocs, igen.
2: Na, de lényeg, hogy minden tábort kidumálunk majd, de kezdjük az elején, mert én itt már belelendültem, én imádtam a táborokat, de ti szerettétek-e, és egy tábori élményt hozzatok, légy szíves, kedvenc tábor.
1: Te én annyira nem voltam táboros.
2: Nem.
1: Viszont, várjál, azért voltam táborokban.
3: Hogyan lombozzuk le gyorsan Ádit? Hát
2: igen. Mindig is tudtam, hogy a Rolandnak szegényes az élete, és zárja magát az élményektől.
1: Így van, mindig is erről voltam híres. Nem, én kisgyerekként annyira nem táboroztam, aztán középiskolásként én ilyen diák önkormányzati aktivista voltam, tehát ilyen dökvezető, meg én voltam diákpolgármester, hasonló dolgok, és akkor rendszeresen tartottunk dökös táborokat. Aha. Na, azok jók voltak középsulisként.
2: És a dökös lányok voltak?
1: Ott dökös lányok voltak, de simán használhatott K helyett G-vel is, igen.
2: Igen, erre gondoltam. Andi, te táboros vagy? Benned
3: én voltam táborban, igen. Hát a Balatonakari, az volt ugye általános iskolában, akkor az nagyon népszerű volt, és akkor én ott voltam táborban.
2: És ott voltak dolgok, már hogy ilyen szervezett dolgok, vagy?
1: voltak dolgok,
3: egyébként ott csattant
1: el. Táborban?
3: Ott csattant el életem első csókja egyébként, úgyhogy...
2: Az és benne voltál?
3: Nem, kívülről néztem.
1: Hányadikos voltál akkor?
3: Nem tudom, nem emlékszem.
2: Akkor ballag a Tobiból.
3: Nem tudom hány. Nem
2: és Mariel, és tábori románc volt, hogy ismertétek egymást korábbról?
3: Hát úgy volt, hogy mi az, hogy mondják ezt, amikor a másik osztályba jártam?
1: Évfolyamtársam
3: volt. Nem nagyon kommunikáltunk úgy előtte, hanem ott a táborban.
2: Jó, és megvan, hogy
1: könnyen megfűzhető voltál.
2: Éjszaka a naplemente Balatonpart, vagy Menzás néni hátul rántott húsos szendvicsel?
3: Nem, hát így elmentünk sétálni egy ilyen focipályás részen, és akkor...
1: Nekem volt éjjel Balatonpart.
3: És de ez nem olyan. Az enyém, az kis ártatlan.
1: Ez enyém is.
2: De amúgy mindegyik jó élmény, tehát mindenkinek?
1: Hát nekem az volt.
3: Igen.
2: Használtatok úszogumit, Roland?
1: Mondom, Balaton Park.
2: Ja, bocs, igen. Én nagyon szerettem, nekem a kedvencem az indián tábor volt, meg volt szervezve egy indián tábor, de Debrecenben laktunk egy kollégium 10. emeletén, és 1,5 kilométert kellett sétálni, hogy egyáltalán egy fát lássunk. És azon röhögtünk, szegény szervezők nem voltak annyira tisztában a környezettel, hogy volt ilyen éjszakai indián túra séta, amikor is elmentünk éjszaka, és ilyen indián felfedezéseket kellett tenni, én ugye nagy Vinetúra

0: kézműves alkotótáborokban. Mai napig nem tudom, hogy miért, de megtanultam például körmön fonni. Ezt tudjátok mi? Öt ujjal így kell pakolgatni a zsineget, hogy legyen belőle a karkötő?
1: Igen, tudom.
2: Én nem, de most nagyon furcsán nézek rá.
0: Sokat köcsögöztünk.
2: Megmagyaráz, igen. A köcsögözős táborok.
0: Kinti zuhanyzó volt, lehetett leskelődni. Ilyen,
2: féltem, hogy hogy viszem tovább a köcsögözés után. De kinti zuhanyzó volt.
0: Emlékszem, akkor kaptam először fényképezőgépet, hogy csinálják ilyen neon zöld színű fényképezőgép volt 24 kockás Kodak filmmel, és én minden 24-et előttem a Ludakra, mert úgy meglepett városi gyerekként, hogy itt ilyen sétáló madár, sétáló óriás galamb.
1: Úristen. Szári. Mondjuk így a kukkolás után bevezetni, hogy kaptam, akkor kapta az első fényképezőgépét.
2: Ja igen, a Ludakra, persze.
0: A nyitott zuhanyzóval.
2: Csak a libákat. De hány éves voltál ekkor?
0: Körmönfon gyerek voltam. Nem tudom, kicsi voltam, de ez nem nagyon vannak ilyen. Bizonyos dolgok megmaradnak az emlékezetemben, bizonyosak nem. Na jó, oké.
2: Hallod, ezt bedobom ma a Dávidnak, hogy kisfiú, keresek neked városi indián tábort, ahol fonhattak meg. Láthatsz libákat?
0: De ez két, de ezek különböző. Légy szíves, ne mosd össze itt, ne komolytalankodd el nekem a városi indián táboromat.
1: Ezek különböző tábori élményeket, te vittek. Van a libás emeleten. Tábor, meg van az indián tábor. Miért?
2: Figyelj, itt Tatabányán, itt van mögöttünk a kollégium. Szervezünk ide városi indián tábor. Itt van az udvar. Ez lesz az indián tábor, itt mögöttünk.
1: Hát
2: ez
1: itt legalább van egy csomó fa.
2: Hát ez van, felállítunk egy sátrat.
0: Megvan neked, mikor Vinetú és Manitú fölmásznak a tizedikre a koliban, mert rossz a lift, és mennek a közös zuhanyzóba zuhanyozni? Az megvan Old Shatterhand, amikor elgyújtja a szappant.
2: Ez egy nagyon alternatív film lenne. Én az ilyeneket nem
1: ez a 18
2: soha.
1: Pluszos indián tábor.
0: Ez egy indián tánc. Táborok. Roland, neked van egyedül olyan korú gyereked, aki tábor kompatibilis, szóval mesélj, milyen tábor lesz idén, és ezek ott alvósak-e, vagy napközisek, és akkor mászt is meséld el, hogy miről mondtok le a nyáron, húsról, klímabeindításról, stb. Autós közlekedés, hogy ezt ki tudjátok fizetni.
2: Hát erről így együtt. Uh-huh. Nem, idén egyébként nagyon szolíd lesz, idén lesz a legkevesebb, mert csak Dávid megy, és csak foci táborba. Foci. Az nála az egy ilyen állandó, már x éve, tehát hogy a foci tábor az mindig van, és akkor mellette Nia is volt az elmúlt évben például ilyen napközis táborban is, meg voltak együtt ott alvós táborban is, de az most idén kimarad, úgy néz ki, így könnyen barátkoznak. Ez szerintem ez egyébként erre jó, hogy a gyerek megtanuljon tényleg könnyen új barátságokat kötni, de úgy, ahogy annó Andi ott a focipályán mellett sétálva utána.
1: Egyébként ez is olyan tábor volt, hogy több helyről jöttek emberek.
0: Igen, egyedül gáz menni, de ha már legalább egy haverod vagy barátnőd ott van veled, az tök jó. Utána lett ennek a románcnak bármi folytatása? Mert ilyenkor mindig
1: hát
0: megígérjük,
1: még,
0: hogy
1: még a táborban véget ért egyébként, tehát nagyon sokáig nem tart.
0: De mi másnap szakítottatok, vagy?
1: Nem másnap.
0: Harmad.
1: Nem tudom, már a vége felé volt, vége felé. Mert ott volt egy másik lány, és akkor az ő szobájukból jött ki, én meg ugye megsértődtem, és akkor így végül is.
0: És bánod?
1: Hogy megsértődtem?
0: Ott sitlott ki a dolog? Tehát, hogy ott az kár volt, hogy ezt nem gondoltad komolyabban? Mi lett a srácból?
1: Fogalmam sincs.
2: Keres rá.
1: Évek óta nem láttam, nem, és szerintem fel se ismerném.
0: Tudod a nevét?
1: Tudom. Na, hát de, csak a, de várj, de amúgy csak a keresztnevét, mert a vezeték nevére már nem emlékszem.
0: Délutára a program, Andi. Megnézed az összes karcsit. Biztos, hogy Károly volt, látom.
1: Nem Károly volt. Nem mondom meg, hogy ki.
2: Emmanuel.
0: Hát mert, hogy igen, hogyha ilyen neve van, akkor van esélye. Kikerestem rengeteg tábort. Itt vannak a legolcsóbbak, legdrágábbak, legkülönlegesebbek, legexotikusabbak, legsztárosabbak. Néhányat dobjunk be. Két észrevételem van nekem úgy általában a táborokkal kapcsolatban. Az egyik, hogy most már tényleg rohadt drága. Tehát, hogy a szülőknek egy tábort is megterhelő kifizetni, hát ha még két gyerek van, és hát ha még nem egy hétre akarják táborba küldeni a gyereket, pedig egyébként nagyon sok szülőnek a nyári szünetben is dolgoznia kell, tehát ez megterhelő lehet. A másik észrevételem, hogy tök jók vannak, de nagyon hamar betelnek.
1: Ja, igen, hát időben kell egyébként most már a táborokra is jelentkezni, mert ez van. Amúgy nálunk, amikor még ugye én voltam fiatal, meg kicsi, akkor szerintem az volt, tehát hogy én nagyon sajnálom, hogy aztán az akalis táborok úgy megszűntek, mert az egy tök jó dolog volt, és így az iskola szervezte, és ugye így olcsóbb is volt. Tehát, hogy több ilyen tábor kellene.
2: Mondok akkor drága táborokat, jó? Ami van itt például angol tábor, Balaton-Györök a helyszín, 240 ezer forint per hét.
1: Micsoda?
2: Bizony.
0: Mit kapsz ezért?
2: Balatoni bentlakás, bentlakhatsz a Balatonba.
1: Hát ennyiből már elmegyek külföldre.
2: Teljes ellátás, napi angol órák, vízi és sportprogramok, nemzetközi közösség, táborpóló, fotók, egészségügyi felügyelet.
0: És mi a vízi program, kaviár evés a medencében? Vagy, tehát ilyen...

0: nem.
1: Nem, hát bemehetsz a Balatonba, aztán játszom.
0: De várjál,
2: közel... a 240-ből már nem jön ki azért.
0: Azt hiszed, hogy a legdurvábbat mondtad, de én tudok 345 ezer forintért is magyarországi luxustábor. Ez most a legdrágább magyarországi luxustábor. Kapaszkodjatok, 5 csillagos kastély. Kastély, minden gyermek kastélyba vágyik.
2: Igen.
0: Saját fürdős, légkondicionált szobák, fedett medence, jacuzzi, amerikai angol nyelvi program, kvadozás, lézerharc és DJ programok.
1: Hát ők a DJ-k, vagy esetleg hívnak nekik sztár DJ-ket. Ennyiből kijön?
0: Nem tudom, de nem tudtam elengedni a dolgot, és megyek tovább.
2: Várja,
0: angliai focitábor 800 ezertől 1,3 millióig, de mehetsz a Manchester Cityhez, vagy a Chelseahez, ha akarsz, vagy a Liverpoolhoz, vagy az Arsenalhoz.
2: Jó, hát az...
0: Megyek tovább. Itt van a világ legdrágább tábora, érdekel?
1: Na.
0: 10 nap, amerikai luxus tábor, kb. 55 millió forint.
2: Jó.
0: Közel egy 10 nap.
2: Beszélek. Jó.
0: Az összes vagyonomat összeadom. Na, hajnal elvett 10 napra. Magángépes utazás, tehát hogy nem ám az íze, oda mész mávon, 5 csillagos szállás, privát séf, minden gyerek álma, tudnak sajburgert, jetski, hőlékbalonozás és gokártozás.
2: De amúgy most ebben ne haragudjál, de...
1: Ebben mi,
2: de
1: 55,
2: ebben
1: millió?
2: Mi 55 millió?
1: Amúgy
2: most nem az...
0: A magángép elvisz 54-et.
1: Ilyen szerintem ja. Is, az viszi a többséget.
2: Mert hogy ha a programokat nézzük, akkor az meg nem nagyon eresztették el magukat. Tehát ha már 55 milliót fizetek, akkor már legyen már ezért programtumultus.
1: Hát a jetskizés is jó, a gokártozás is. Mi volt még?
2: Na jó, de még de. Nem, de ezen kívül most 10 nap.
1: Hát tehát a privát séf, meg a magángép azért az elég drága dolog.
0: Hát meg Magyarországon is volt ilyen ruhadrág, ahol privát lovat kaptál, meg wellness-t egész nap, meg masszást, ez is gyerektábor volt. Jó, tehát hogyha nagyon sok pénze van valakinek, és nem tudja mire költeni, akkor tehát utalja el nekünk. De ja, ha ezt igen. Nem akarja, akkor ezek lehetőségek. Itt van Roland a táborod. Sziasztok, én egy Covid táborba szívesen elmennék, bár a résztvevők is megöregedtek, de kivennék rá egy 7 szabit. Ez ilyen a közösen kovászos uborka készítés? Nyilván.
1: István írta. Hát figyelj, István, szerintem lehet kasztingolni új résztvevőket.
0: Aztán itt van...
1: Michel és Maja helyett.
0: Móni, én a fiam rögbi táborba megy, és mi éppen most megyünk a legkirályabb, legelitebb táborba, Klagenfurtba. Rögbis edzőmeccs tábor, szülőkkel, edzőkkel, még a gyerekeket is visszük alibinek. 4 nap felhőtlen lazulás, kis rögbivel fűszerezve, és természetesen titeket hallgatunk az úton. Köszönjük szépen.
1: Ez a legfontosabb. Így van, bárhol is mentek, hallgassatok minket.
0: Egyébként. De ezek tök jók.
1: Én tényleg jók, tehát mondom, az ilyen sportos táborok szerintem például kifejezetten klassz élmények.
0: Meg ez is nekem tetszik, ez az irány, hogy híres emberek tábort tartanak. Itt egy pára még ebbe beugorhatnának. Mi lenne, hogy most lenne ilyen politikusok politikai tábort tartanának? Most úgyis sokatnak lett ideje.
1: Az érdekes lenne, ugye? Az érdekes, nem tudom, mekkora lenne rá az igény. Ha két rabbit várunk, melyik ér ide előbb?
0: Nem tudom.
1: Hát a hama rabbi.
0: Yeah. Miből következtethetünk arra, hogy egy radiológus boldog? Ezt ki tudod találni?
1: Hát is sugárzik.
0: Sugárzik az arca.
1: Mire gondol a szerelmes természetgyógyász?
0: Na?
1: Csak rád.
0: Ez jó.
1: Ugye, ez jó volt, az engem is tetszett.
0: Mi szükséges a sörös láda cipeléséhez?
1: Rekeszizom.
0: Imádom. Ez annyira jó.
1: Á, ezt kitaláltam.
0: Szép.
1: Figyelj, miért viszket a boxoló?
0: Mert kiütéses.
1: Mert kiütés kapott.
0: Jó, és ez most fog utálni a hallgatók fele, de ezt muszáj bevállalnom. Imádom. Hogy hívják azt a nőt, aki értelmi képességeinek 99%-át elvesztette?
1: Sejtem a választ, de nem vagyok hajlandó ehhez adni a nevemet, a hangomat, az arcomat, a semmit. Tökre, hogy közben legyünk TikTokon.
0: Jó, én bevállalom. Özvegy.
1: Lehet utálni Rérül kollégát, az utálkozó üzeneteket várjuk. SMS és Viber számunk 0620 978 978. Én pedig természetesen elhatárolódom tőle. Melyik tóról írt dalt a Bagosi Brothers Company?
0: Hey.
1: Ez a kérdésünk, tehát Bagosiék melyik tóról írtak dalt? A. Gardató.
0: B. Balaton.
1: Avagy C. Titi Kakató.
2: Titi Kaka, jól van.
0: 3800 méteren van.
1: Peru.
0: A legmagasabb hajózható tó.
2: Jó.
0: Ilyeneket tudunk.
2: Jó.
0: Én Rolandtól tanultam ma reggel.
2: És ugye? Akkor már tudjuk, hogy ki írta ezeket.
0: Nem fürdenél meg a Titi Kakában?
2: Titi Kakában nem, de a Gardatóban, igen.
0: Nyakig ér a Titi Kaka.
1: Ha Titi Kakájárok, enyém a világ. Hát pont jó kijönni, szerintem.
0: De szerintem igen, meg, ha Gardatavon járok, sokkal jobb.
1: Ugye?
0: Az öreg tavon járok, vagy a Velencei tavon, azon már lehet járni. Tehát, hogy...
1: Az már
0: Annyit csak nagyon gyorsan, hogy itt bejött Kata, elmondta, hogy milyen táborokba mennek a gyerekek, és hogy vannak olyan gyerekek, csak még az előző témához, akik nem mehetnek el a táborba, mert rosszak. Tehát, hogy ilyen a mikorunkban is volt, de most úgy csinálják ezt a tanárok, hogy azoknak a szülőknek nem szólnak, hogy van a tábor, szerintem zseniális. Csak egy javaslat a tanároknak, ha rossz a gyerek, ne azt mondjátok a szülőnek, hogy nem mehet, hanem amennyivel rosszabb, mint a többiek, annyival legyen neki drágább.
1: Ja. Rosszasági felár.
0: Van az a pénz, amiért felgyújthatja a kunyhót.
2: Jaj.
1: 0620-978-978-5-ös. Már beszóltál a nőknek, most beszóltál a tanároknak, meg a szülőknek.
0: Most neked fogok, mert fölhúzod magad a kvízen, majd tetszeni fog, hogy így bepiszkosulsz.
1: Aztán majd okosak leszünk.
0: Na, hozzad.
1: Vagy nem. Na,
0: milyen kvíz az, Andi? Mit tudunk meg?
2: Hát mindenfélét megtudtok majd bizonyos dolgokról.
1: Már nekem közben egyébként eszembe jutott egy gondolat.
0: Mi?
2: Egy gondolat bánt engemet. Ezt kiírta.
1: Nem, az Andi írenk. Andi bánt minket.
0: Az biztos.
1: Na, mondjuk, kezdjük ezzel a kanárissal, jó? Vagy
2: jó.
1: Nem tudom, az első?
2: Az az első, na. igen.
0: Ez elhúzta fel.
2: Egyébként csak, hogy ne a portfolio.hu-n találtam. Tehát, hogy nem én csináltam. Ne engem bántsatok. Szóval, portfolio. Milyen állatról kapta a nevét a Kanári-szigete?
0: Mire, Roland?
1: Hát Kanáriról, csezd meg, igen. De aztán az jutott eszembe, mintha egyszerűen olvastam volna valamit, hogy a szigetről kapta nevét a Kanári, és nem fordítva. De akkor ez a sziget madár. Vajon miről kapta a nevét, ugye?
0: A Kanári az egy madár, nem?
2: Na gyerekek, akkor és mondhatom a lehetséges válaszokat, mert nem muszáj a magus saját kutfőből megfejteni.
0: Még az előző rovatra visszautalva, akkor van nőstényári is?
1: Kanári, igen.
0: Mondjad.
2: Ja, igen.
0: Vagy van villanári.
1: Meg ha van hímző stúdió, miért is nőző stúdió?
2: De ezt egyébként hagyjátok már meg, légy szíves, a
1: szóvic csütörtök, már túl vagyunk.
2: Idegesítő szóvic csütörtök.
1: Túl vagyunk.
2: Ja, azért mondom, hogy most már hagyjátok abba.
1: Jó, erre innom kell.
2: Na, szóval, énekes madár, kutya, kígyó vagy majom?
0: Biztos becsapás, és hogyha sziget, akkor ott majmok vannak. Én azt mondom, hogy majom, mert a kanári madár ugye a szigetről kapta a nevét, akkor biztos van ilyen majom.
1: Várjál, viszont a...
0: Uh-huh. Egy hím majom, aki az árvíz környékén mászkált a kanári.
2: Hím a kan majom, azért lett kanári.
0: Ott mászkált az árban.
1: Mondta már neked, hogy ordinári módon tudsz hülye lenni?
0: Mondta, hogy téged foglak fölcseszni most. Még hány kérdés van, jobb?
1: Várjál, de én közben okos vagyok. Majom. Én közben gondolkozom. Jó, hát majmozzá. Na, nem nekem az jutott eszembe, hogy... Hogyha viszont próbáljuk nyelvészeti szempontból megközelíteni, mert hogyha nem az állatról kapta a nevét, akkor nyilván valamiről kapta, akkor viszont próbáljuk meg az etimológiáját ennek levezetni.
0: Mit mond a majom?
1: Ez valami szamármajom keverék.
2: Amúgy csak 10 van, szóval 10 kérdés van, szóval gyorsan fejtegessél.
1: Jó, szóval na, nekem az jutott eszembe, hogy a kutya latinul az canis. Úgy van, vagy canis, mert tanultam latint. Tehát, hogyha viszont etimológiailag ez, amit hozzá tudok kötni, akkor lehet, hogy a kutyák szigete. Mert az áre az egy létező latin, tehát na, azt lehet úgy ragozni.
0: Az a durva, hogy nagyon tisztellek a tudásodért, de ha ezek után én nyerek, akkor sírva menj ki innen.
1: Az lehet, de na, én ezt most levezettem.
2: Hát sajnos nem te fogsz nyerni egyébként, mert igaza van a Rolandnak. Mert ugye nem Kanári szigetek, hanem Gran Canaria, tehát hogy, és ugye...
1: Akkor tényleg kutyák szigete?
2: Igen.
0: Na, hogy lett ebből madár?
1: Hát na ez az, hogy utána azt meg miért? Mert lehet, hogy láttak ott egy ilyen madarat, és azt
0: elnevezték madarat. Így. Van az a kis szőrös kutya, amit elvisz a sas. Lehet, hogy abból le.
1: Elvisz a sas, az elvisz egy énekes volt.
0: Andi, kettes kérdés.
2: Milyen gúny nevet kapott az első magyar nemes?
0: Csicska.
2: Aki pottyantós vécét építetett magának.
0: Jaj, jó.
2: Én kérek elnézést, ha válaszom. Válasz lehetőséget fel.
0: Ezt egyszer régen tudtam.
1: Vállalható, vagy csúnya szó is van benne?
0: Hát mit csúnya lehet?
1: Hát a szar még belefér.
2: Az benne van.
0: Jó, bélsár. Bélsaras.
2: De ezt nem tudom másképp sajnos.
0: Fisik-fosik
2: bró. Szóval, amúgy ez a legviccesebb gyerekek. Pallon tojó.
0: Ez az.
2: Deszkán posó. Lécen székelő. Vagy polcon szaró.
1: Szerintem polcon szaró, nekem az rémlik.
0: Nem.
1: Nem?
0: A pallós volt. Pallontoló, vagy mi volt?
2: Pallontojó.
0: Pallontojó, az lesz.
2: Na, te maradsz a
1: polconszarónál.
0: Tényleg?
1: Polconszaró, nekem ez beugrott.
2: Igen.
0: Pedig én ezt egyszer tudtam. Na, ennyit a memóriámról.
1: Hát pallon, polcon, na, majdnem jól emlékeztél.
0: Mennyire jó.
2: Egyébként, ha valaki szeretné tudni, akkor itt van, hogy ki volt ő. Sarajáni György szatmári nemes építetett magának először. Hogyha tost.
0: Bél Sarajáni.
1: Köszönjük szépen. ma is érdemes volt velünk tartani, már csak ezért az utolsó kérdés.
3: Buenos morgen, minden

0: kellnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Szép jó reggelt mindenkinek ezen a csodás, hát hány fokos, brutál meleg kedden. A hétvégén mit éltünk meg te?
2: Az még hagyján, de mit fogunk a következő hétvégén? Hát az van, gyerekek, néztem így az időjárás előrejelzést, hogy ott fog mindenki megruhadni, ahol lesz 37 fok lesz. Ezt így elkedvesem.
1: Már most 20-at mérünk. Az de durva, ilyen korán reggel.
2: Hallod, Andi?
1: Ja.
2: Mi már most reggel 20-at mérünk.
1: És ma... ma akár 31-ig is eljuthatunk, ha megfelelően krémezzük magunkat.
2: Vannak ilyen krémek?
1: UV-ra, ja, UV. Gondoltam, nyilván UV-ra. Na, én teljesen boldogan és frissen és fitten, képzeld el, a hétvégén leugrottunk egy ilyen kis mini hajdúszoboszlóra, és most van kávén, mert ugye ilyenkor a hotelből betárazom, amit oda raknak, úgyhogy van nálam 3 kapszula, meg egy porha, gondolod. Papucs is van, és hajháló.
2: És egy zsírúj fürdőköpeny.
1: Pár napig ilyenkor jól vagyok, de nem, fürdőköpeny nem hozunk el, tehát nem lopunk, hanem a jó barátokban rossz kifejtő dolgokat, tehát van, amit legálisan elhozhatunk, van, amit nem, hát ilyen például a kávé.
2: Amúgy ezt tényleg el lehet hozni.
1: Na, úgyhogy be vagyok tárazva, ez teljesen jó. És megérkeztünk a témához, amit a Redditen találtam. Andi le fog nyűgözni, ugyanis Dél-Koreában egyre népszerűbbek a dopamin vásárlások. Ezek direkt olyan weboldalak, amiket arra hoztak létre, hogy egy picit leszoktassanak minket a shopoholik, vagy vásárlási alkoholizmusunkról. Arról szól a dolog, hogy te felmész a weboldalra, pont olyan, mint egy bármilyen online rendelő vásárló oldal. Te ki tudod választani, amit megvennél, beállítasz méretet, szint, mindent, leokézod, rányomsz az utalásra, de, és itt jön az első változás, nem von le pénzt a rendszer. Ezután te nézheted, ahogyan érkezik hozzád a termék, a futárt is nézheted, hogy jön a pötty, megérkezett a termék, de képzeld el, nincs ott senki az ajtóban. Tehát ők nem hoznak semmit, te nem vettél semmit, te nem fizettél semmit, azt mondják, hogy az örömöt maga a vásárlás folyamata, és nem a birtoklás okozza, ezáltal te rengeteget megspórolhatsz az ő oldaluk segítségével.
3: Hát a spórolás az biztos, de hogy öröm nincs benne szerintem. Nem az a lényeg, hogy amikor megkapod, amit rendelsz, akkor annak örülsz.
2: Na, ugyanezt mondtam én is. Hogy hát gyerekek, ennek így mi értelme
1: van? Én nem
2: van?
1: Értek egyet. Én nagyon nem értek egyet veletek. Nem tudom, hogy ti vagytok-e úgy vele, vagy voltatok-e már úgy vele, hogy csak úgy böngésztétek unalmatokban a webshopot, néztétek nyálcsorgatva a termékeket, adott esetben még rá is nyomtatok valamire, és utaltatok, és megbántátok. És azt mondtátok, hogy erre kár volt költeni. De milyen jó az az idő, amit ott töltesz, vagy nem tudom, ti nem szoktatok nézelődni csak úgy egy shopban, anélkül, hogy vásárolnátok?
3: Hát dehogy nem, szoktam. Meg közben bejelölgettem, hogy mit szeretnék megvenni, de aztán sose veszem meg.
2: De önmagában az nem okoz örömet. Tehát, hogy figyelj, Ádi, ez olyan, mintha elkezdesz fűzni egy csajt, de a végén nemet mond. Tehát, hogy akkor azt tegyen boldoggá, hogy megpróbálhattad fűzni?
1: Nem, ő a végén igent mond, a végén igent mond, csak nem lesz ott.
2: Na, értem.
3: De akkor most
1: tehát
3: már
1: megvan az öröm.
3: Tehát de milyen öröm?
2: Lebeszélsz online egy randit, elmész, és nincs ott a nő. Ezt általában úgy szokták mondani, hogy így felkoppintva.
1: De amíg mész a randira, addig is írogat, hogy jön, meg már mindjárt ott van, meg alig várja, hogy találkozzunk, csak nem lesz ott.
3: Uh-huh.
1: Mi a különbség az eddigi randiaid meg között? Nem. Az van, hogy maga a folyamat, amíg oda jutsz, addig örömöt okoz. Tehát amikor te rendelsz valamit, és várod, hogy jöjjön, az tök klassz. De utána még van pénzed mondjuk kávét venni délután, az is klassz. És egy picike kis szomorúság ehhez képest, hogy nem jött meg a bitumén az elektromos sündisznód. Vagy bármi, ilyen hülyeségek, amiket rendelsz.
2: Erre én mindjárt rákeresek. Most azért felcsillant a szám.
3: Ez most azért így...
2: Egy jó elektromos sündisznó, azért az mindig jól jön.
1: Gondolkozom, hogy mi a legpraktikusabb, de ne, hát én csak egyet tudok
3: és
1: most
3: itt. És neked az elektromos sündisznó a legpraktikusabb.
1: Hát egy elektromos sündisznó mindenkinek kell, nem? Na, megvan? Árulják?
2: Hallod, és beszarsz, de van.
3: Na, hát minden is van.
1: Négyes polc balra. Mi nagyobb élmény gyerekkorodban várni, hogy ott lesz a karácsonyfa alatt a póni, vagy megkapni a pónit? Hát a várakozás, mi marad meg emlékben?
3: Hát szerintem azért a pólinak jobban örülnék.
2: Hát én nem tudom, ott a gál lakótelepen azért ilyen panelfalat gyerekként, hogy meglepődtem volna, ha egyszer ott egy póni a fa alatt.
3: Mekkora dobozba kellett volna becsomagolni?
2: Hát még a szomszédok, tudod? Vagy akkor a pónit én most leviszem sétáltatni.
1: Nyerít a csillagszóró. Mi ez?
3: Vagy volt erkélyetek? Oda ki lehetett volna rakni addig?
2: Igen, hát nem tudom, szegény megfordulni sem tudott volna.
1: Hát nem is kell, mert akkor
3: ki kell tolatni.
1: Beállítod, hogy a muskát itt rágyázza, előre meg a kaja befele az ablakon. Tehát, hogy ez meg tudod csinálni jól a pónit.
2: Igazán boldog élete lett volna.
1: A grafikus Tomi mesélte, és most már cikkeket látok erről, hogy mi történt. Ez egyik ismerősével volt valahol, és bementek egy nemzeti dohányboltba, és kértek 4 sört. És akkor így kérdezte a haverját, a boltos, hogy akkor hideget vagy meleget. És akkor mondta a srác, hogy hát egy hideget és 3 meleget. És akkor így nézett rá Tomi, te hülye vagy? Hát most miért nem kéred mind a 4-et úgy, hogy hideget? Hát te vagy hülye, hát itt drágább a hideg. És képzeld el, ő megvette az egyet, azt megitta ott frissen, a többit meg berakta otthon a hűtőbe, hogy spóroljon, mert drágábban adnak hűtött italokat. És képzeld el, ez nem egy egyedi eset, most már itt van a cikk, mindenhonnan ez dől. Egy ceglédi kisboltban számoltak be arról, hogy narancssárga cetlin tájékoztatják a vásárlókat, 0,5 literig 20, 1 literig 30, 1,5 literes üdítőknél pedig 50 forint extrát számolnak fel, hogyha te hideg üdítőt szeretnél menni. Mi van?
2: Mondhatnám, hogy ez a pofátlanságnak a csimborasszója, de látod? Élelmesek. És vannak emberek, akik ki fogják ezt fizetni, csak azért, mert nyilván különösen a nagy melegben jól esik nekik a hűtött üdítő.
1: És akkor lesz majd hűtött tejföl, meg olyan, ami magától jár, vagy hogy?
2: Hát azért az látod, tényleg erős lenne.
1: Sajt beugrik a kosaratba. De tényleg, itt ez már azt hittem, hogy mi vagyunk itt a legalja, mert itt a környéken kimentem egy kisboltba, ne nevezzük nevén a kisboltot, és szerettem volna hideg üdítőt venni, még nem volt ennyire meleg, mint most, de már ilyen bőven 20 fölött volt, 30 közelében a hőmérséklet, és ott volt a hűtő, de nem volt bekapcsolva. És kérdeztem, hogy nincs esetleg hűtőt, és azt mondta, hogy majd bekapcsoljuk, hogyha meleg lesz.
2: Ennyi, 30 tehát, fokig nem kapcsolunk hűtőt.
1: Tényleg releváns az, amit meg lehet ezen spórolni, amikor egy kólát most már ilyen 800 forintért adnak?
2: Hát, de szerintem azon olyan nagyon nagy árrés, vagy hát valamennyi biztos, hogy van, de azért az, hogy tényleg, tehát nem jó szájízzel jössz ki a boltból, szerintem. Nekem ez a fő bajom. És lehet, hogy utána nem fog bemenni az a vásárló még egyszer, mert azt érzi, hogy ez lehúzás.
1: Hát mert akkor érted, fizetek 50 forinttal többet, de akkor adjanak műanyag poharat, benne kis esernyőt, és legyenek benne jégkockák. Tehát akkor legyen szolgáltatás. Az nekem nem szolgáltatás, hogy valamit, ami eddig ingyen volt, azt mostantól pénzért adunk.
2: Hát igen, ugye tudod, azt szokták csinálni az ilyen termékeknél, de a gyártók, tehát nyilván azt a boltos nem tud variálni, hogy a méretét csökkentik, de az ára ugyanannyi marad, mert a magyar az egy ilyen árérzékeny nép, ezt már kutatások igazolták, viszont hogyha picivel kevesebbet kapsz ugyanannyi pénzért, azt nem érzed annyira felháborítónak.
1: Hát nem tudom, de azért lehet ezen spórolni, tehát gondoljunk bele, mondjuk bemész a családoddal, akkor nyilván magadnak hűtöttet veszel, de a gyerekeknek jó lesz, ha nem hűtött.
2: Persze, és megmondom, hogy csak és kizárólag azért, mert vigyázok a torkuk.
1: A torkuk, csak is a torkuk, ez nem spórolás. Hát tényleg, és közben itt van párhuzamosan az a csávó vagy hölgy, nem tudom, itt fotózgatták és elterjedt a Facebookon, aki kirakott a kertesház elé egy hűtőtáskát, benne a jegek, meg benne a vizek, és oda van írva, hogy legyen szép a napot, ha szomjas vagy, vegyél egyet. Már az üvegdíjakkal bajba vagyok, hogy azt ugye nem írják bele az árba, hanem még így hozzácsapják, és akkor mindig ott vannak a plusz meglepetés összegek. De akkor most ha lesz plusz üvegdíj, plusz hűtési díj, mi van? Mi lesz még? Teljesen nonsens. Megveszi ezt a cigarettát, ez ennyibe kerül. Ja, de ő meg is akarja gyújtani? Akkor plusz 50 forint per szál. Ó, el is fogja szívni, akkor szemetet termel, akkor legyen a szemétdíj is, mert ugye ki kell dobni. Akkor legyen a szemetes kihelyezési díj, illetve küldjünk már a... Mi ez? Küldjünk már az Obinak is egy kis pénzt, mert ők gyártották a kukát. És tényleg, meddig lehet itt elmenni?
2: Kibontási díj?
1: Kibontás. Minden be lehetne ilyen alapon árazni, de hát szerintem ez nagyon messze vezet.
2: Ez nagyon.
3: Gyerekek, tegnap beparkoltam, ott ült 2 ember a padon, és folyamatosan bámult. És így mondtam is anyunak, mert anyuval voltam, mondom neki, mondom, megvan a holnapi téma.
2: Hát, mert ők a 2 lábon járó térfigyelő kamera.
1: Talán nem kéne mesztelenül sétálnod az utcán.
3: Ja, lehet, hogy ez volt a probléma, igen.
2: De ez milyen volt ez a koncentrált bámulás? Tehát amikor így...
3: Nem, ez a láttad, hogy stírölnek.
2: Ja, vagy a tátott szájjal, ez a bomba.
1: Folyott a nyál közben.
3: Azt nem tudom, annyira nem láttam el odáig.
1: Mennyi az optimális? Tehát meddig bámulhatlak, hogy még ne zavarjon? Ez oké?
3: Hát, ha beszélgetünk, akkor nyilván bámulhat.
1: Oké, de hogyha most csak nézlek messziről, meddig nézhetlek?
3: Hát ne sokáig.
1: De mennyi az oké mégis?
2: Hátulról nézheted, csak engem azt nem veszi észre.
3: Ami már úgy nem zavaró, vagy nem tudom. Tehát ilyen, mit tudom én, rám nézel, végignézel, oké, konstatáltad, hogy ott vagyok, és akkor kész.
2: Utána kicsit elnézel, aztán visszanézel.
3: Tarts egy kis hatást született.
2: Tudod, hogy elnézel, anyám, ez tényleg ilyen jó nő. Visszanézel, tényleg ilyen jó nő.
1: De ilyenkor meg lehet azt csinálni, hogy úgy csinálsz, mintha nem oda néznél. Tehát, hogy úgy nézel vissza, hogy igazából a mögötte lévő dolgokat próbálsz úgy csinálni, mintha azt figyelnéd.
2: Lehet ilyet, nem tudom. Én, amikor még ránézhettem más nőkre, akkor én azért ennél pofátlanabbul műveltem.
1: De egy másfél-két percet simán nézhetsz valakit, nem? Az még oké?
2: Én 3,5 percet is teljesen találónak éreztem mindig.
1: Összefügg-e az illetőnek a külemény szimpátiája a bámulás elfogadott hosszával?
2: Tehát magyarán, aki jó képű, az tovább nézhetett. Fordítok magyarról magyarra.
3: Ja. Hát figyelj, nem tudom, mert azt sem tudom, hogy miért bámul. Hogy alapjáraton a bámulás zavar, mert nem tudom, hogy mi az oka.
1: Állj. Honnan tudod, hogy bámult, ha te nem bámultad őt?
2: Ja.
3: Hát egy idő után észreveszed, ha bámulnak. Ez tehát ha folyamatosan néznek, akkor azt érzed.
2: Persze.
3: És akkor persze, hogy oda nézel.
2: Nem, egyébként szerintem háromféle ilyen bámulás lehet. Na. Az egyik, amikor tényleg stíről, mert mit tudom én, tetszel neki, na, mondjuk ezzel én ritkán találkozom. Tehát, hogy ezzel nem is nagyon szoktam, de tudom, hogy van.
1: De honnan tudod?
2: Na, mindegy, de tudom, hogy van, én hallottam már, igen. A másik
3: ezt
2: ez
3: te
2: a...
3: is művelted, a... régen. Mikor még lehetett.
2: Igen. A második a bomba bámulás, ezek a tátott szájúak, tudod.
1: De ez nem is biztos, hogy néz, tehát lehet, hogy csak éppen gondolkozik.
3: Igen, de azon látszik, hogy nem téged bámul.
2: Igen, a harmadik, ami azért velünk úgy előfordulhat, én ezt most már meg tudom különböztetni, amikor felismer. Tehát amikor úgy néz meg, hogy mondjuk felismeri, hogy ki vagyok. Na ez lehet még.
1: Például rendőr.
2: Miután elkérte a személyemet.
1: Várjon csak, ezelőtt volt az a rács. Nincs valami, ami... Egy fésű. Valami. Nézzük már meg.
2: Tudom. 26-os cella.
1: Az a száraz kenyeres, tudom.
2: Ja.
1: Andi, lehet ilyenkor valamit csinálni, hogy ne bámuljon?
3: Nem lehet. Nem. Vagy azt csinálod, hogy visszabámulsz, és akkor végigméred, és akkor zavarba jön, mert olyat csináltam már.
1: És akkor lesütj a szemét egy
3: dolog. Vagy így szoktam egy ilyet csinálni, tudod, hogy...
2: Ez ilyen...
3: Hibát kell valami, tudod,
2: hogy nem tudod. Mindjárt plőjobb, bocsacsém. Ez ilyen volt.
3: Amikor egy kicsit stresszesebb állapotban vagyok, akkor szokott ez kijönni.
1: Hát én fogok el ezzel ránézni, hogy még egy perc, egy ezres.
3: Ja, de tényleg. Árazd be. És a pénzt fogok szedni érte.
2: Addit lehet stírolni, csak kicsit drága lesz.
1: Igen, PayPass, már mindent lehet, már minden, hogy le lehet húzni ilyen dolgokat. Jó,
2: ezt most le tudnám csapni egyébként, de nem teszem. A japánok fordítva ülnek a WC-re.
1: Nem mindig, tehát az mindig is fontos, mert van a vasiki, annál a WC-nél jön ez elő. Tehát van WC, amin fordítva ülnek, van, amin meg normálisan, de alapvetően ez a WC-zési kultúrót már szerintem annyira mennyi szintre van emelve. Tehát induljunk onnan, hogy nem tudom, láttátok-e már ott a szuper...
3: Lehet a WC-zést mennyi szintre emelni?
1: Hát, hogy bárja, milyen mondom?
2: Témánk a mennyei kakilás.
1: Pontosan. Mennyei pottyantások a Forrás Rádióban. Mindig veled, ott is. Tudod, hányan hallgatom a sinket WC-n?
3: Ebből kéne egy.
2: Írjon már valaki, aki most a WC-n hallgat minket. Kösz.
1: Biztos, hogy van, mindig van. Na, hogy induljunk el onnan, mielőtt megérkezünk ez a különlegesebb WC-hez, hogy ott olyan ülőkék vannak, hogy nem hiszem, szó szerint szarsz. Na, mert hogy képzeld el, maga az ülőke, az tud előfűteni, tehát, hogy már nem a hideg műanyagra ülsz rá.
2: Hűteni nem tudom, nyári nagy melegbe?
3: Ja,
1: de
3: tényleg.
1: Plusz 50 forintért azt is tud. Várjál.
3: De ez igaz, vagy csak most
1: így? Ez teljesen komoly, hát ez korábban is így volt.
3: Hűteni is tud?
1: Persze, ez korábban is így volt, ahol mi voltunk. Nem tudtuk a szállodában a WC-t eléggé kihasználni, annyi mindent tud. Van benne állítható bidé funkció.
3: Egy nap csak arra ment rá, hogy a WC-t ültek.
2: Mi volt a kedvi program? WC-ztünk korosztályba.
1: Hallod, zseniális volt. Ilyen tejüveg volt, és föntről be lehetett lesni, mikor a másik volt benne, és néha azért belestünk, mikor beindult egy ilyen koreai dal WC-zés közben. Van benne zenegomb. Benyomod, hogy akkor szóljon a zene, mert neked úgy jobban megy a pisi. Van a bidé gomb, amit a bidé gombot azt azért tudom, mert a hülye Andris haverom, az így kikiáltott, hogy pont beletalált a kis csőbe. Na, az volt a bidé.
2: De várjál, mert ezért
1: az onnantól nem használtuk.
2: Az arra szolgál, hogyha valaki szeretne szolidan, hogy ne hallják, akkor inkább benyomja a zenét, benyomja. És akkor jön a piros lámpa, zöld lámpás, zene vagy valami?
1: Van a helyek 80%-án van csobogó hang.
2: Az jó.
3: Ja, igen, mert az segít akkor.
1: Igen, az segít, pontosan. Van Niagara hang, van halkabb, erősebb, kis csurgás, kis minden van. Akkor várjál, van még itt, van a melegítés, ugye azt nem tudom, hogy rezgőre lehet állítani az ülőkét. Nézzek, itt van megrajzolva a kis popesz, és ott van, hogy honnan spriccel. Ja, mert vannak a kis gomban ilyen kis ikonok, úgy képzeljétek el, mint egy ilyen fekvő hármast, az a kis popesz, és akkor a víz így jön, mint a bálnának a hátából. Tehát, igen, akkor van stop gomb, hogy hirtelen le tud állítani, hogyha bármi...
3: Ha megijednél.
1: Bármi gomb, van, hirtelen megijednél.
2: De mit, az alvármosást tudod hirtelen elállítani?
3: Igen.
1: Hát persze, mert ugye tudod azt, hogy csak az, igen, mert az tök gáz, hogyha pont olyankor indított be, amikor tudod, hogy tudom ezt szépen elmondani? A függetlenség napjában van, amikor az a gép megérkezik az épület felé, és látod, hogy már így nyílik ki az űrhajó, már nyílik, már jön ki a fénysugár, de az ufók még nem. Na, ha ebben a pillanatban belővel,
2: akkor nem jönnek ki az ufók.
1: Akkor nem jönnek ki az ufók.
3: És tényleg, és sikerült elmagyarázni. Csak az a baj, hogy ha most megnézem ezt a filmet, mindig ez fog eszembe jutni.
2: Tehát ott van az ufó, mint egy nagy popesz.
1: És ott, ha bemegy a vízsugár.
2: Jaj.
1: Na, igen.
3: Nem bírom, nem hiszem. Sír kellett elrontani ezt a filmet.
1: Bocs. Oké. Okay. Na, és itt megérkezünk ehhez a különleges WC-hez, amit úgy képzeljetek el, hogy egy kicsit így, ez, tehát erre nem ölsz rá. Ebben az a jó, hogy ugye nők alapból se ülnek rá nyilvános WC-kre, meg egyébként szerintem férfiak sem, csak a nőknek megvan az az izmuk, ami nekünk nem, tehát mi néha rázuhanunk. De ez a földön van, hogy írnád le, Andi, ezt a találmányt? Kicsit olyan, mint egy lábmosó egy strandon. Egy kicsi kád a földön, és úgy van kitalálva, hogy te googolsz, és a fal felé, tehát arra googolsz, ahol ez a tartálya van a WC-nek. Abba tudsz is egy kicsit kapaszkodni, támaszkodni, és sok mindennel magyarázzák, hogy ez miért jó. Az egyik magyarázat az, hogy így biztosan nem fog belelógni a ruhát semmibe, tehát nem fog odalógni, ahova nem kéne lógnia, tehát állítólag ez is praktikus. Szerintem támaszkodni is jobb így, legalábbis én azt gondolom, de nem tudom, Andi, el tudod-e képzelni, hogy ez a módszer ez így tényleg jó. Azt írja, kényelmesebb, stabilabb testhelyzet és tisztább is, nincs melléfröccsenés.
3: Hát nem tudom, mert annyira meg nem magas az oldala szerint. Vagy hát mondjuk, ahogy így elnézem, így nem biztos, hogy kifröccsenne.
2: De akkor egy normál WC-n ezt ne próbálja ki senki, hogy fordítva ül rá, és akkor úgy
3: hát
2: próbál.
1: Egyébként szerintem nem hülyeség ott sem. Tehát én már gondolkoztam rajta, és szerintem nem rossz ötlet.
3: De hát az ugyanaz, mint hogyha majdnem.
1: Tudsz könyökölni. Oda föltámaszkodsz.
3: Miért? Arra úgyis tudok könyökölni.
1: De mire? Itt föl tudsz támaszkodni a tartályra.
3: Rákönyökölök így.
2: De kvázi olyan, mintha meglovagolnád a WC-kagylót, a WC-ülőkét.
1: Egyébként szerintem most, hogyha idehívsz egy idegent, aki életében nem ült WC-n, és azt mondod, hogy ez egy WC, tehát mondjuk egy ősembert visszahozol, akkor szerintem tök logikus, hogy befele fordulva ül le.
2: Hát szerintem nem.
1: De miért? Hát az ősember rá tudsz támaszkodni, lehet. Rá tudsz dőlni.
3: De akkor... mire?
1: Hát a tartályra.
3: De nem, te igen, de én például nem biztos.
2: Te rá akarnád dőlni egy WC tartályra? Ölelgeted? Nem értem.
1: Például van nálam egy
3: táblagép. Vagy megtámasztod a könyvet? Vagy
1: meg akarom nézni a Netflix sorozatomat, el akarok olvasni egy könyvet, dohányozni akarok. A ott a kis asztal.
2: De, sőt, ki is tálalsz magadnak.
3: Ja, mindjárt még szendvicset is viszel magaddal, nem? Azon vágod a paradicsomot hozzá.
1: Kézzel egymásnak fordítva, ugye a lányok mindig ketten mennek, ezt már megbeszéltük barátnővel. Kézzel két egymásnak fordított tartálynál egymásnak fordított WC-t, ahogy leültök és mondjuk sakkoztok közben.
2: Milyen szép romantikus kép, igen.
3: Igen.
2: Mi ott hoztál nekünk, Andi?
3: Na, hát nem tudom, a múltkor aztán beszéltünk arról, hogy Dubajban vagy hol fognak ugye ilyen kifejezetten nőknek lévő strandot kialakítani.
2: Igen.
3: És egyébként képzeljétek el, hogy Triestben, amúgy ez nem újdonság, hogy külön vannak szeparálva, mert van egy olyan strand, ahol van egy fal. És a fal egyik oldalán a férfiak vannak, a másik oldalán meg a nők.
1: Húzzuk el a falat.
2: És vannak ilyen lyukak a falon, vagy ez nem olyan fal?
3: Nincsenek lyukak, és várjál, mert most ott veszekedés alakult ki.
1: Mi a falnál?
3: Nem, hanem az egyik részen, a férfi részen. Ugyanis Milánóból érkezett oda egy pár, akik hát nem akartak külön strandolni, és ugye a nő is a férfiaknak kijelölt strandon kezdett el ott, hát strandolni.
1: Örök kérdés, hogy ilyenkor melyiket választod, tudod, amikor a kislányoddal mész nyilvános vécébe, amikor még kicsi, hogy akkor bementek inkább a nőibe, mert az téged férfiként érdekel, vagy bementek a férfiba, de a férfi vécében több durva dolgot láthat, mert ugye ott nem mindenki fülkékben van a piszarok miatt. Tehát ugye ez az örök dilemma, hogy akkor a nő megy a férfi oldalra, vagy a férfi megy a nő oldalra.
2: Addig küldött
3: nekem
2: nemrég erről.
3: Igen, én küldtem ezzel kapcsolatban egy témát, majd beszélhetünk róla, jó. Mert amúgy érdekes ez a helyzet, ami ott kialakult ezzel kapcsolatban, de amúgy pont ez volt a benne a lényeg.
1: De és akkor a nő megy itt a férfi oldalra. Szerintem nem lett volna kisebb baj, ha a férfi megy a női oldalra?
2: Nem tudom, szerintem lehet, hogy ő sok hupikék törpikéket nézett, és akkor most úgy érezte, hogy ő lesz a törpilla.
3: Lehet egyébként, hogy azt gondolták, hogy ott nem lesz majd veszekedés, mert szerintem a nők előbb kezdenek el veszekedni ilyen helyzetben, mint mondjuk a férfiak. Tehát jó. A férfiakat nem feltétlenül gondolnám, hogy zavarja, hogy mondjuk ott van egy nő a strandon. De mégis ez történt, ugyanis az egyik helyi úriember ott elkezdte nekik mondani, hogy hát ez így nem szabályos, és el akartak küldeni ugye a hölgyet, de hát ők meg természetesen ott akartak maradni, és azt mondták, hogy a városotok nem olasz, otromba szexisták vagytok, szégyeljétek magatokat.
1: Ez így korrekt. Egyébként cseppeliek voltak az illetők, nem? Honnan?
3: Biztos, mondom, hogy Milánóból jöttek. Milánóból jöttek, igen.
1: Persze, Milánó, Velence, csak a tó.
2: De a felmenők azok cseppeliek voltak, igen.
1: Betoljuk.
3: Na, hát végül egyébként a strand dolgozóinak be kellett avatkozni, mert hát olyan heves vita alakult ki, és hát végül aztán távoztak, de amúgy képzétek el, hogy a belépőjegyet is visszafizették nekik.
1: Milyen kedvesek, de honnan a viharból tudták, hogy ez egy nő? Nem takartak ki a műbajusz a bikinit, vagy mi?
3: Hát, vagy kellett volna műbajusz.
1: Na, ez tényleg, ez sértő feltételezni valakiről, hogy ő nő.
2: Ja, hogy 2026-ban, igen.
1: Persze,
2: az nagyon bántó. De nem állította az ellenkezőjét.
1: Egyébként a férfi strandokon, vagy a sima strandokon is rengeteg férfit látok, akinek jól állna a melltartó.
3: Vagy lehet, hogy szüksége lenne rá. Nem biztos, hogy jól állna neki, de...
2: De indokolt lenne.
3: El tudnád képzelni.
1: Tehát a bikini nem feltételezi, hogy nő vagy. Már a mai világban.
3: Hát gyerekek, én egyszer láttam tangában férfit a strandon.
1: Ja, hál' Istennek.
3: Annál rosszabb látvány nincsen.
1: De mikor, hát, Anni, mikor láttad meg a Rolandot?
2: Hol strandoltunk mi együtt? Nem kívántad meg, de van egy jó kiállású pasik?
3: Nem, és ráadásul az a tanga is olyan volt, mintha az egy rendes tanga lett volna. Tehát, hogy ilyen
1: veletek olyan még nem volt, hogy elmentetek a strandra, mindent bekészítettetek, ott volt a füles rejtvénykatalógus, a rántott húsos zsablá, a minden, de nem vittetek fürdőn a drágot.
2: Úgyhogy maradt a tanga.
1: Hát akkor bemész a sugattyában?
2: Hát
3: figyelj, végül is ti bemehettek szerintem. Én nőként nem mennék be fehér neműbe. Vagy hát nem vetkőznék le fehér neműre.
2: Pedig arra lenne igény.
1: A most, ami rajtad van alsón, a drág, az vállalható egy strandon?
2: Szerintem igen.
1: A Mickey Egeres? Ez melyik?
2: Nem, ez
3: a kacsás.
2: A mini Egeres.
1: Rajtam az elefántos van. És...
3: Aminek csak középen van egy
2: az mindenhol vállalható.
3: Na látod, az vicces.
1: Velem már olyan volt, hogy ott a használt tárgyak szekcióban keresgéltem, és találtam is olyat, ami jó volt. Vagy mi ez nem használt tárgyak?
3: Úristen.
1: Az ilyen elhagyott.
2: Talált tárgyak
1: azok, aha.
2: A használt tárgyak.
3: Úristen, Ádi.
2: Most nagyon csalódott benned, Andi.
3: Úristen.
2: Rajta most egy szín fekete boxer van, tehát ebbe be tudnék menni. Az olyan lenne, mint egy fürdőnadrág. Igen, hasonló. Anyaga mondjuk kicsit más.
1: Ez kellett neki.
2: Ez nem látszik át.
3: De ilyen sejem.
2: Nem sejem. Ha megmutatom adáson kívül.
3: Csúszott, és akkor be is tudsz csúszni.
2: Jobban siklik?
1: Ez kellett Andinak, hogy összeomoljon a világ. Annyira igyekszem már hetek óta, pont ez.
3: Azt hát, hogy használta a só ízét, vagy ott, amit a szövet valaki más előtt.
1: Wellness szavakban, az kimossák.
2: De hogy mossák ki? Mi mossák ki? Ha talált fürdőnadrágot, mi mossák ki?
3: Aztán utána meg mehet, hogy nem gondozom, hogy elkap valamit.
2: Várja, azt majd jövő héten meséli.
1: Jó, tényleg. Találós kérdés rovatban.
3: Vajon nagyon ficereg a székben, akkor tudjuk, hogy miért.
2: Majd úgy fogja kezdeni, hogy nem velem történt, de tudja valaki, hogy mik ezek a piros pöttyök.
1: Ezt a kis pörsenést kéne kikezelni.
3: A haverom haverjának a...
2: Nem szeretném ecsetelni, de véletlenül szükséges lesz.
1: Erre jó a vietnámi balzsam.
3: Az csípni fog.
2: Az csíp, ja. Na,
1: amikor már diszkókorszaknak már egy teljesen vége volt, egy ilyen lepukkant balatoni diszkóba láttam olyat, hogy 20 férfi és egy nő táncoltak. Tehát, hogy ilyen helyeken mindig nőből van hiány, De mondjuk az öccse is bevállalós, te átmennél? Tehát, hogyha mondjuk ebbe a helyzetbe keverednél, és azt mondaná a pasit, hogy na gyere, menjünk be, most ide megyünk, mert együtt leszünk itt.
3: Nem. Én nem mennék be. Én nem akarnék ilyen veszekedést kirobbantani. Másodszor meg most miért ne lehetne külön strandolni?
2: Meg hát érted, pont az Andi, aki utálja, hogyha bámulják. Hát ha ő lenne az egyetlen nő a strandon, akkor kik bámuljanak? Hát miért a pasik?
1: Jól rólad, és te a túloldalon, tehát bemennél? Mert akkor itt lehet
3: hogy
1: az,
3: hogy... Menne be?
1: Ha te
3: nem
1: lennél,
3: már.
1: Ha te lennél az utolsó férfi...
3: Azt sem tudná hirtelen, ahova nézzen.
1: Eljátszanád, hogy vak vagy?
2: Azt nem, de azt igen, hogy zavarban vagyok.
1: Menne a tipi-tapi. Csak a vakvezető kutya kell meg a botod. De ez úgyis nálad van.
2: És közben szirgalmbiak dalokat dúdolnék, ugye? Én be, persze, bevállalnám.
1: Menne Roland a kis napszövegében, és így botorkálna.
2: Meg fognám a kis fehér botomat, ugye?
0: Buenos Morgan, minden hét

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének. 21 és 24 fok között kelnek ma a vének. Nem fogtok fázni, azt tud. És kelt Tamás is, sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot. Mindjárt Morion eszel. Itt lesz Rihanna, elsőként pedig Ed Sheeran, elővesszük az öreg telefonját. Érkezik az Old Phone, rádióz velem. Szép délelőttöt!

Ramones, és azt hiszem, hogy kora reggel nem biztos, hogy ajánlott a történet, de a Room című nótát hallottátok. Elég meleg van még, hova melegítsünk tovább, ugye? Sziasztok, ez a Forrás Rádió, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója déli 12 óráig. A szombat délelőtti programmal Tamás vagyok, köszi, hogy itt vagy. 9-től jövök az üzenetküldő műsorral, tudod köszönteni majd a Lászlókat. Tegyél így, előtte viszont tuti, hogy elhozom nevük eredetét, és persze a kalendárium többi érdekességét. Ez tehát 8 és 9 között, ebben pedig ránézünk az utakra, no meg persze elregélem, hogy milyen idő lesz ma. Hideg nem, az biztos, meleg viszont tuti. Addig Jennifer Lopez és a Do It Well, Robin Schulz pedig Kiddóval közösködve az Oh We Got-ot hozzá el. Most csak sláger.

Slaves the Night, így a dal, a Switch Disco és a Rehab kollabot hoztam el, ez a forrás. Benne pedig, hely jó, hogy a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy velem tartasz, egészen déli 12-ig teheted. Ígértem a névnaposokat, Lackok, Lászlók, itt vagytok, a szláv Vladislav névnek magyar formája, a tiétek, elemeinek jelentés a hatalom és dicsőség. Lászlók, boldogat nektek, a többieknek üzi, 9-től jövök az üzenetküldő műsorra, bátran köszöntsétek őket, mondom 0-20-97-8-97-8-5 a számom. A többi történelmi érdekesség mindjárt. Addig itt a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában a Sophie Tucker, Duffy, Metze Szeri Üzsellel és Sonickal, no meg két Ryan egy nagy klasszikkal, kereken 2002-ből. Tiétek a Dezenchanté! Ne sírom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyomjatok!
2: Amikor a pornógraszt színpadra lép, ott nincs egy helyben állás. Június 28-án az Öreg Tó partja megtelik zenével, tánccal és azzal a felszabadult hangulattal, amit csak ők tudnak megteremteni. Ne maradj le! Ott a helyed a Vízzenevirág Fesztiválon. Vedd meg jegyed még ma a www.vízzenevirágfesztivál.hu oldalon. 4 nap, végtelen élmény.
1: Köszönjük szépen!
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazma adásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánló.

A Sophie Tucker és a Summery New York volt a tiétek. Benne Susan Vega egykoriával, a Tom's Diner-rel. Egész jó eldolgozás volt 4 évvel ezelőttről. A Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott, köszönöm, hogy itt vagy, én Tamás. Benne a szombat délelőtt, és ugye a kalendárium, ahogy ígértem. A mai nap szülötte első Szent László, magyar király, 1077-től 95-ig uralkodott. És ha már Szent László, akkor szenté is avatták, méghozzá tették 1192-ben. Megvan mindenkinek a Happy Birthday to you, ugye? Nos, ha Mildred G. Hill nem született volna meg 1859-ben, akkor lőhetnénk ezt a dalt, akkor énekelhetnénk nekik valami egészen más. Na, a lényeg, hogy a mai nap születte Mildred G. Hill, a Happy Birthday című dal szerzőnője. Ugyancsak a mai nap születte Palotás Péter, olimpiai bajnok, labdarúgó csatár, az aranycsapat 12. tagja. A mai napon csak pont 86 évvel ezelőtt utoljára mérték meg minden idők legmagasabb emberét. Ő volt Robert Pershing Wadlow, kapaszkodj, 2,74 század méter magas volt. A tömege pedig, mondjam, biztos 199 kilogramm. Növekedését amúgy, amely egész élete végéig tartott, az agyalapi mirigyben található tumor okozta. A mai nap születe Tobey Maguire, amerikai színész, hát persze, pókember, így már mindenki tudja. Nico Rosberg is a mai naphoz kötődik, német-finn autóversenyző, Forma 1 világbajnok, akinek édesapja is Forma 1 világbajnok volt. 1968 a következő dátumom, először adtak el magyar közértben Coca-Colát. No és utoljára, de nem utolsó sorban, irány az űr, pontosabban a Mir, mert hogy az Atlantis űrrepülőgép elindult a Mir űrállomáshoz. Többek között 2 orosz űrhajós is volt a fedélzetén. Nos, ennyi voltam a kalendáriummal. Most már csak üzenetküldő műsorral jövök, jó? Mármint ami a prózát illeti. Addig Vance Joy, Eros rámazott Ricky Martinnal, no meg a Shouse és a Cup Sport közös. Only You, csak slágerek köztet.

Vance Joy és a Riptide, tehát persze, hogy csak slágerek között repült. A Forrás Rádiót, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádióját hallgatott. Teheted egészen déli 12 óráig velem Tamással, onnan pedig majd persze, hogy érkezik Lackó egy órán keresztül. Itt lesz a Tempomat, az Autós Magazin, majd pedig 2 órától berobban a Vízen a Virág Fesztivál is, hiszen onnan jelentkezünk egészen késő délután 6 óráig. Zane mindjárt, Manuel és Valmar, a Palvin Barbival, a The Cube Guys pedig a Drunkal most. A zenei felhozatalról meséltem. Hozom őket csak slágerek közt!

0: Zén, és persze, hogy a Die For Me volt a tiétek, csak slágerek közrepült. Ezzel zártam az előző órát, de nyitom ám a következőt Pisti híre után. Chris Burke robban, ilyen lesz a Tokás Miracle.
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Tata újra felébred. Vízzenevirág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
3: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
4: Nyáron sem áll meg az élmény. Csatlakozz a Turinform iroda tematikus városi sétáihoz, és fedezd fel Komárom rejtett történeteit, legendáit és különleges helyszíneit. Minden hónapban új élmények várnak. Részletek várositúrák.iránykomárom.hu. Komárom lépésről lépésre élmény. Komárom határtalanul jó.
5: Panoráma Piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszent Miklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
6: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
5: Család és kutya barát környezetben.
6: A belépés 14 év alatt ingyenes.
5: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket, jó reggelt! Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a nagy melegben a Magyar Víziközmű Szövetség. 2031-re az elektromos autók kerülhetek többségbe az európai új autópiacon. Nyilvános a Fradi és az Eto nemzetközi menetrendje. Hozom a részleteket, ezek a hírek, a mikrofonnál Szabó István. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Víziközmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Az MTI-nek adott közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezet tudatos nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Az akkumulátoros elektromos járművek válhatnak az európai személyautópiac meghatározó szegmensévé a következő évtized elejére. A Dataforce piackutató intézet előrejelzése szerint 2031-re az elektromos autók kerülhetnek többségbe az európai új autópiacon. A jelentés rámutat, hogy 2025-ben még a benzinüzemű járművek rendelkeztek a legnagyobb piaci részesedéssel, ám arányuk fokozatosan csökken. A nyilvános töltőpontok száma Európában 2025-re meghaladta az 1 milliót, ugyanakkor jelenleg a töltőhálózat területi egyenlőtlenségei és a lakossági töltési lehetőségek korlátozott elérhetősége továbbra is akadályozzák a gyorsabb terjedést. És ismét a hőségriadó ideje alatt a szervezők több intézkedéssel is készülnek a tatai Vízzenevirág Fesztiválon, hogy a látogatók biztonságosan vészeljék át a nagy meleget. A fesztivál területére vizet is be lehet vinni, emellett több helyen ivóvízvételi pontokat alakítottak ki, ahol a kulacsok is újra töltetők. A szervezők ingyenes vízosztással is segítik a felfrissülést, a fesztivál területén kihelyezett párakapuknál pedig bárki leütheti magát. A látogatókat arra kérik, hogy a programok mellett fokozatosan figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra. És végezetül sport, az Európai Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA nyilvánosságra hozta a bajnok Eto FC és a Magyar Kupa győztes Ferencváros első fordulós bajnokok ligája, illetve Európa Liga selejtező mérkőzéseinek időpontjait. A győriek a nyitó körben az izlandi Víkingur Reykjavíkkal találkoznak. Az első meccset július 7-én közép-európai idő szerint 21 órától vívják az izlandi fővárosban, a hazai visszavágót pedig egy héttel később, július 14-én 19 órától játszák. Az FTC EL selejtező első körének első mérkőzését július 9-én 20 órakor kezdi a Vojvodina vendégeként. Egy héttel később, július 16-án pedig 20 óra 15 perctől fogadja az újvidéki csapatot.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Vele ám egészen déli 12-ig. Sziasztok, elindítom az üzenetküldő műsort, Lászlókat tudtok köszönteni. Ha pedig van születésnapos ismerős, akkor rá is gondolhattok. Vízzenevirág Fesztivál hivatalos rádiója szól nálad. Kevin Jones-szal mindjárt a The Briefs érkezik, Chris Burke pedig a Tokász Miracle-t hozzá. Én Tamás vagyok.

volt a tiétek, 2007-ből érkezett ez a Forrás Rádió. Benne pedig a szombat délelőtti programén, Tamás, köszönöm, hogy velem tartasz. Hozok Buenos Morgan visszatekintőt a már megszokott módon, a következő fél órában Tutko érkezik, addig pedig mindenképpen bombázlak azokkal a dalokkal, amiket üzenetben kértek tőlem. Itt van már is Fluor, Sosehol és Sofia újdonsága. Kata írt Viber üzenetet unokatesójának, Daninak, szeretnék kérni ezt a dalt. Gyógyulj meg hamar, várunk focizni azt a Katta, aki focizik. Jaj, de jó, imádom a női focistákat. No, Dani, gyógyulj meg hamar mindenképpen. Kata vár. Neki köszönöm, hogy írtál, Dani, neked pedig jó bulást. A Fluor, Sosehol és Sofia közössel, csak slágerek közt, itt a keserű. Akinek

tart a Szent Tamás. Péter írt rám, az irodai csapatnak a Well Hello slágerét kéri. Siessünk a melóval, irány a vízzene. Ez meg az üzenet mellette, azt a végkül. Na ez a valahogy én is így vagyok, nekem is ijetnem kell, aztán tényleg irány a vízzene. Peti, köszönöm, hogy írtál, a Well Hello dalát csatolom. Itt az Apu Vedd Meg.

Johnny Mine Dorgens, Elias a BBO és a 610 Tons of Hardware volt a tiétek, 2006-ból szállítottam. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagy. Ebben a három órában az üzenetküldő műsort kapod egészen 12 óráig. Köszönöm, hogy itt vagy. Peti és Eszti, alias apu és anyu üzenete előttem, Lizinek szeretnének boldog hatodik születésnapot kívánni, ő a kis hercegnőjük. Méghozzá a Honey Bees dalával jön a boldottá. Peti, Eszti, köszönöm, hogy írtatok. Lizi, neked pedig boldog születésnap.

0: Pofter dalát hoztam el 2012-ből. A Crazy All My Life érkezett, csak slágerek a nap 24 órájában. Köszönöm, hogy velem tartotok, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója szól nálatok. Ez a forrás. Lászlót tudtok köszönteni, teltitek déli 12-ig. Buenos Morgan visszatekintőt ígértem íme. Itt vagyok már is vele. A durva meleg volt terítéken az egyik nap. De hát nem teljesen véletlenül, és jött valami 20-as szám, ami nem tudták hirtelen, hogy centimétert jelent, vagy Celsius-t. Hát C betű. Igazából majdnem mindegy. Na mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Szép jó reggelt mindenkinek ezen a csodás, hát hány fokos, brutál meleg kedden. A hétvégén mit éltünk meg te?
3: Az még hagyján, de mit fogunk a következő hétvégén? Hát az van, gyerekek, néztem így az időjárás előrejelzést, hogy ott fog mindenki megruhadni, ahol lesz 37 fok lesz. Ezt így elkedvesem.
2: Már most 20-at mérünk. Az de durva, az. Ilyen korán reggel.
3: Hallod, Andi?
2: Ja.
3: Mi már most reggel 20-at mérünk.
2: És ma akár 31-ig is eljuthatunk, ha megfelelően krémezzük magunkat.
3: Vannak egy krémek?
2: UV-ra. Ja, UV. Gondoltam, nyilván UV-ra. Na, én teljesen boldogan és frissen és fitten. Képzeld el, a hétvégén leugrottunk egy ilyen kis mini hajdúszoboszlóra, és most van kávém, mert ugye ilyenkor a hotelből betárazom, amit oda raknak, úgyhogy van nálam 3 kapszula, meg egy porha, gondolod. Papucs is van, és hajháló.
3: És egy zsírúj fürdőköpeny.
2: Pár napig ilyenkor jól vagyok, de nem, fürdőköpeny nem hozunk el, tehát nem lopunk, hanem a jó barátokban rossz kifejtő dolgokat, tehát van, amit legálisan elhozhatunk, van, amit nem, hát ilyen például a kávé.
3: Amúgy ezt tényleg el lehet hozni.
2: Na, úgyhogy be vagyok tárazva, ez teljesen jó.
1: Buenos Morgan! Minden

Pumped Disco Machine és Jake Shears közös Fine and Ice. Az imént ezzel zártam az üzenetküldő műsor első óráját. Köszönöm, hogy itt voltál velem. Maradj mindenképpen, mert is van még előttünk kettő. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán Chapel Roan Robban. Ilyen lesz a Pink Pony Club.

világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 10, üdvözlöm Önöket, átrendeződött a panel lakások piaca. Döntöttek Komáromban a közösségi elektromos rollerekről. Még 40 évesen is pályán lesz Dzsudzsák Balázs. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Képviselőtestületi ülést tartottak Komáromban, ahol döntöttek a rollerekről is. A Komárom miatt nagy többségének véleménye alapján nem támogatták a közösségi elektromos rollerek telepítését Komáromba. A KRESZ ide vonatkozó módosításait követően újra várják majd a Komáromban élők véleményét rollerügyben. Ingatlanok meghirdetéséről is határoztak, valamint a fiatalok részére 2 lakás meghirdetésére is sor került az Esély Otthon program keretében. A budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt lakás téglalakások többségéé viszont gyorsult. Az MTI-hez eljuttatott közlemény kiemeli, hogy a budai panellakások értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82 napról 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A téglalakások ugyanakkor továbbra is lassabban értékesíthetőek a paneleknél. Országosan jellemzően 80-110 nap körül mozognak, szemben a panelek 56-81 napjával. Június 27-én szombaton, azaz ma 10 felvidéki, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit, a Párkányi Kézműves Sörfesztivál. A helyszín a Párkányi Rakpart, a Komp parkoló térsége, ahol este Nagy Boki és Imágó Mundi koncert is lesz, a program ingyenesen látogatható. És végezetül sport, még 40 évesen is pályán lesz Dzsudzsák Balázs, ugyanis a DVSC élvonalbeli labdarúgó csapata egy évvel 2027 nyaráig meghosszabbította Dzsudzsák szerződését. A debreceni klub kiemelte, a csapat kapitánya 2020-ban tért vissza a DVSC-be, amelyben azóta is vezéregyéniségnek és meghatározó játékosnak számít. A 109 mérkőzéssel a magyar válogatottban a rekorder, 39 esztendős középpályás az előző bajnoki idényben mind a 33 találkozón pályára lépett, 6 góllal és 5 gólpasszal zárta a 4. helyezett csapatban.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmer Tamással.
2: Hello, hello, elindítom már a második órát az üzenetküldő műsorban. Sziasztok! 0-20-97-8-97-85-ös a számom. A Vízzel a Virág Fesztivál hivatalos rádiójának elérhetőségét hallottát. Búcsó én a Ian Olivértől, Cseperon pedig már is kezdi az órát. A Pink Pony Club érkezik, én Tamás. Rádiózz velem!

Ian Oliver és persze Chantal a Úgy a Vinával randiztatok 2008-ból szállítottam. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagytok. Egészen déli 12 óráig tart a program, mármint az üzenetküldő műsor természetesen. Onnan pedig jön a Tempomat Bálint Lackóval, az Autós Magazin, majd pedig 2-től ígéretem ezt híven, ott leszünk a Vízzenevirág Fesztiválon egészen este 6 óráig, úgyhogy onnan jelentkezünk be. Addig viszont tuti hozom még az üzenetküldő műsort, a következő óra tehát mindenképpen a miénk. Felírt feleségének Zsúnak szeretnék kérni Dr. Béres és Verrép Tomi újdonságát. 10 éve együtt, jóban, rosszban szeretlek. Ez pedig az üzenet lenne. Zsú, remélem megkaptad. Feri, köszönöm, hogy írtál, az ugye nem bántad, meg pedig itt érkezik. További is

és Izol, Dansztap Lavin, így adal a tavalyi évből szállítottam. Ez a forrás, köszönöm, hogy itt vagytok. Három órában persze az üzenetküldő műsort kapjátok, 12 óráig miénk az éter, például Rácz Gerivel és Orsova Irenivel. Egy egész titkos üzenet jön egy egész titkos imádótól, a büfés lánynak, a kék szemű büfés lánynak, pontosabban, bocsánat, neki megy a felvétel. A Rácz Geri és Orsova Ireni közös, az üzenet: minden reggel megédesíted a kávémat a mosolyoddal. Azt a énkő, mostantól így a dal. Titkos imádó, köszönöm, hogy írtál. Kékszemű büfés lány, te pedig folytasd tovább a kávé megédesítését a mosolyoddal. Itt a mostantól csak slágerek közt azon.

0: reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Nyár, napsütés, élmények. Irány Komárom. Programot keresel a hétvégére? Városnéző túra, fürdőzés, családi kikapcsolódás vagy egy jó étterem? Minden egy helyen. iránykomárom.hu. Fedezd fel a város látnivalóit, programjait és legjobb ajánlatait. iránykomárom.hu. Kattints rá. Komárom. Határtalanul jó.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítés.

Sophie Ellis Backstore, és persze, hogy a Freedom of the Night volt a tiétek. Ez a forrás, benne pedig az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy itt vagytok. Laci Futár írt rám, boldog névnapot kíván a druszáknak, na meg magának is, mi is neked persze. Küldene egy ódalt minden úton lévő kollégának, széles utat, balesetmentes közlekedést kíván ma is. Laci, köszönöm, hogy írtál, mint mondottam, boldog névnapot neked. Egy jó kis TikTokos töztenet a Stick Figure-től, itt érkezik az Angels Amo Me.

0: Madonna és a Love Sensation, persze, hogy csak slágerek közt repült, a Vízzene Virágfesztivál hivatalos rádióját hallgatott, kettőtől már onnan csak szólok. Jön a Buenos Morgan visszatekintő, mi a helyzet a vásárlással, mit vált ki belőlünk a vásárlás? A dopamint, persze. Na, egy-két sztorit hozok nektek, figyú!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: És megérkeztünk, a téma az, amit a Redditen találtam. Andi le fog nyűgözni, ugyanis Dél-Koreában egyre népszerűbbek a dopamin vásárlások. Ezek direkt olyan weboldalak, amiket arra hoztak létre, hogy egy picit leszoktassanak minket a shopoholik vagy vásárlási alkoholizmusunkról. Arról szól a dolog, hogy te felmész a weboldalra, pont olyan, mint egy bármilyen online rendelő vásárló oldal, te ki tudod választani, amit megvennél, beállítasz méretet, szint, mindent, leokézod, rányomsz az utalásra, de, és itt jön az első változás, nem von le pénzt a rendszer. Ezután te nézheted, ahogyan érkezik hozzád a termék, a futárt is nézheted, hogy jön a pötty, jön a pötty, jön a pötty, megérkezett a termék, de képzeld el, nincs ott senki az ajtóban. Tehát, ők nem hoznak semmit, te nem vettél semmit, te nem fizettél semmit, azt mondják, hogy az örömöt maga a vásárlás folyamata, és nem a birtoklás okozza, ezáltal te rengeteget megspórolhatsz az ő oldaluk segítségével.
3: Hát a spórolás az biztos, de hogy öröm nincs benne szerintem. Hát nem az a lényeg, hogy amikor megkapod, amit rendelsz, akkor annak örülsz.
4: Na ugyanezt mondtam én is. Ugyanezt mondtam én is, hogy hát gyerekek, ennek így mi értelme
2: van? Én nem értek egyet. Én nagyon nem értek egyet veletek. Nem tudom, hogy ti vagytok-e úgy vele, vagy voltatok-e már úgy vele, hogy csak úgy böngésztétek unalmatokban a webshopot, néztétek nyálcsorgatva a termékeket, adott esetben még rá is nyomtatok valamire, és utaltatok, és megbántátok. És azt mondtátok, hogy erre kár volt költeni. De milyen jó az az idő, amit ott töltesz? Vagy nem tudom, ti nem szoktatok nézelődni csak úgy egy shopban, anélkül, hogy vásárolnátok?
3: Hát dehogy nem, szoktam. Meg közben bejelölgetem, hogy mit szeretnék megvenni, de aztán sose veszem meg.
4: De önmagában az nem okoz örömet. Tehát, hogy figyelj, Ádi, ez olyan, mintha elkezdesz fűzni egy csajt, de a végén nemet mond. Tehát, hogy akkor azt tegyen boldoggá, hogy megpróbálhattad fűzni?
2: Nem, ő a végén igent mond, a végén igent mond, csak nem lesz ott.
4: Na, na értem.
3: De akkor most
2: tehát
3: már
2: itt megvan az öröm.
3: Tehát, de milyen öröm?
4: Lebeszélsz online egy randit, elmész, és nincs ott a nő. Ezt általában úgy szokták mondani, hogy így felkoppintva.
2: De amíg mész a randira, addig is írogat, hogy jön, meg már mindjárt ott van, meg alig várja, hogy találkozzunk, csak nem lesz ott.
3: Uh-huh. Mi a különbség
2: az, eddig randiait meg elközött? Nem. Az van, hogy maga a folyamat, amíg oda jutsz, addig örömöt okoz. Tehát amikor te rendelsz valamit, és várod, hogy jöjjön, az tök klassz. De utána még van pénzed mondjuk kávét venni délután, az is klassz. És egy picike kis szomorúság ehhez képest, hogy nem jött meg a bitumén az elektromos sündisznód. Vagy bármi, ilyen hülyeségek, amiket rendelsz.
4: Erre én mindjárt rákeresek. Most azért felcsillant a szám.
3: Ez most azért így...
4: Egy jó elektromos sündisznó, azért az mindig jól jön.
2: Gondolkozom, hogy mi a legpraktikusabb, de hát én csak egyet tudok
3: és
2: most...
3: És neked az elektromos sündisznó a legpraktikusabb.
2: Hát egy elektromos sündisznó mindenkinek kell, nem?
3: Akkor miért nem veszel egy elektromos teknős bégát, amit el tudsz ásni?
2: Na, megvan? Árulják?
4: Hallod, és... Beszarsz, de van.
3: Na, hát minden is van.
2: Négyes polc balra.
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap

0: foci rajongók, tippmesterek és fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásom. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Aját, mondok megint.
2: Ha van koncert, amit idén nyáron nem akarsz kihagyni, az ez lesz. Június 28-án Bay Alex és a Schlepp élőben robbantja fel a Tatai Öregtó partját a Vízzenevirág Fesztivál nagy színpadán.
3: Én is ismerem.
2: A legnagyobb kedvencek, utánozhatatlan hangulat és egy nyári este, amit sokáig emlegetni fogsz. Hozd el a haverokat, és találkozzunk Tatán. Jegyed van már? www.vízzenevirágfesztivál.hu. 4 nap, végtelen élmény.
3: Ő az én kedvesem.
4: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
5: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
6: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
7: Mindenki hallja.
6: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
7: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11, szép szombat délelőttöt kívánok mindenkinek. Megdőlhet a nyári áramfogyasztási rekord, 2 kis gólya kapott nevet és gyűrűt szűnyben, régi új játékossal bővült az oroszlány kerete. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Megdőlhet a nyári áramfogyasztási rekord, közölte a MAVIR, Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MTI megkeresésére. Tavaly a nyári csúcs döntés június 26-án történt, akkor 6766 megawatt volt a maximum, napi 30,3 Celsius okos átlag hőmérséklet mellett. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszer terhelés elérte a 7036 megawattot. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már olyan, például 2015-ben, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, tájékoztatott a MAVIR. 2 kis gólya kapott nevet és gyűrűt szőnyben, imáron 18. alkalommal rendezték meg a látványos és mindenki számára nyitott gólya gyűrűzést. Szőnyben a Szabadság utcai fészkeknél gyűltek össze az érdeklődők, a fészekben 2 egészséges gólyafióka várta az érdeklődőket. Szabó Máté és Bátki Gellért, a Dunai-Poi Nemzeti Park természetvédelmi őrei a gyűrűzés közben számos érdekes információt osztottak meg a résztvevőkkel a gólyák életéről, a vonulásról és a védelemről. A gyerekek a 2 kis gólyának a Csepp és a Lara nevet adták. Ezen a hétvégén rendezik meg az Öreg-tó partján a Tatai Vízzenevirág Fesztivált. A rendezvényre a nappali programok és a családi zónák díjmentesen látogathatók délután 5 óráig. Többek között vasárnap az Alma Együttes is koncertet ad, de lesz zumba és táncshow és virágkötő workshop is. A részletekről a Vízzenevirág Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak. És végezetül sport, régi új játékossal bővült az oroszlány kerete. Zsíros Péter ugyanis a következő szezonban Forrai Gábor csapatát erősíti majd, számolt be róla a kemma.hu. Az Osa Lions új igazolása korábban 4 évig koptatta a Krajnik parkettáját, és tagja volt az NB1/A csoportba jutó gárdának is. Zsíros az elmúlt 3 idényt Szegeden töltötte, az idei szezonban kiharcolta velük a bentmaradást. 10 meccsen összesen 54 pontot szerzett, és 17-3 pontos kísérlete volt. A maradék 3 pontját pedig büntetőből szerezte.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Így van, elindult az utolsó az üzenetküldő műsorban. Sziasztok, ez a Forrás Rádió szombat délelőttben Tamás. 0-20-94-8-94-85-ös a számom, élj a lehetőséggel. És persze üzenj, akár köszönts Lászlót, Flowrider mindjárt, elsőként pedig Hoss és Judge a kollabja. A Midnight a tiétek, jó rádiózást!

Florida és a Seed Sensation. Kereken 8 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás benne a szombat délelőtti program. És Tamás, ez az üzenetküldő műsor egészen déli 12 óráig. Onnan pedig, ahogy értem, jön Lackó, a tempomat lesz a tiétek. Ebben az órában pedig a Buenos Morgan visszatekintő például. Még mindig a vásárlás lesz a téma, és a póni a lakón. Nos, ez mit jelent? Lehet, hogy egy ott lakón egy póni átcsorog? Na, a részleteket hozom a következő fél órában. Addig tuti, hogy jön egy Dash dal, itt lesz Dániel Fé, no meg Kovalszki, meg a Veganótát is hozok. Dávid írt rám, egy világon át című számát küldeni Szabó Ilonának a kólásboltba, üzeni, hogy mindennél jobban szereti, és köszöni, ha leadjuk. Dávid, persze, hogy leadjuk. Itt van már is a Kovalszki, meg a Vega, egy világon át, így a dal. Csak slágerek közt küldöm.

A nagy kedvenc mostanában Üzsel vagy Hugel, valaki így, valaki úgy mondja, és az Ultrán Athéna meg Imael Angel kollab. Moving through the sun volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy velem tartotok. Ebben az órában még tudja, hogy tehetitek. Éva írt Komáromból, hangolód be az esti koncertre Dániel Fitől, kérne egy számot. Tegnap is nagyon jó volt a buli, írja. Éva, köszönöm, hogy küldtél nekünk küzdít, és örülök, hogy jól szórakoztál. Gondolom, akkor ma is jól fogsz, Dániel Fin. Itt a Jean-Clean, csak slágerek közt a tiéd.

0: Királyongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

4 évvel ezelőttről. A Day and Night repült, ez a Forrás Rádió, benne pedig az üzenetküldő műsor déli 12 óráig természetesen Dash dallal. Áron írt, szeretne kérni tőle egy felvételt, hogyha már ő lesz ma a sztárvendég, így előmelegítés gyanánt. Áron, rendben, köszönöm, hogy írtál. Young Fly-jal közösködik, Dash érkezik tehát, a Vízzene Virág Fesztivál egyik fellépője. A Nota, a kis kecce, hozom csak slágerek közt. Neked jó szórakozást estére!

0: Bull, I Am Chino és Neo Garcia közös Hangover volt a tiétek, ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, amit ugye mindig megspékelünk nem mással, mint három, azaz három darab Buenos Morgan visszatekintővel. Na itt az utolsó, még mindig vásárlás a téma, valamint a póni rálép valami lakóra. Vagy valami hasonló. Na mutatom!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk! Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban!
2: Képzeld el, Roland, hogy mondjuk rendelsz egy, egy kaját, rendelsz egy pizzát, hát mennyivel jobb
3: és
2: az,
3: nem jön
2: hogy
3: meg.
2: Kiválasztod.
4: Szerinted én mennyire leszek ideg állapotban, ha rendelek egy pizzát, és nem jön meg.
2: Kiválogatod, hogy ananász, azt nem kérek rá, nem, de kérek rá sonkát, extra sonka, ott az ár is, rányomsz, látod, hogy jön a futár, érkezik, és nem kell azt a hízó kis fölösleges kis pluszot az végén átélned, hanem csak gyakorlatilag a vásárlás élménye volt ott.
4: Figyelj, meg én vagyok ott éhesen.
3: De ez ugyanolyan, mint amikor vársz valamilyen ételre otthon, mondjuk nekem például volt egy ilyen sztorim, a nagymamám mondta, hogy csinál ugye bolonyait. Én nagyon szerettem a mama bolonyaiját, már alig vártam, hogy végre elkészüljön, és leültünk az azt, már a színe fura volt. Mondom, mama, mondom, milyen bolonyai ez? Hát volt itthon egy ilyen konzerv, gondoltam, kipróbálom.
2: Au.
3: Na, és azt a csalódást. Tehát én olyan ideges lettem, gyerekek.
2: De várjál, egyrészt ezt megértem. Másrészt viszont a folyamat, amíg oda jutottál, az örömet okozott neked.
3: Hát persze, de utána meg akkor a csalódásért is olyan ideges lettem, de hogy azt meg inkább akkor
2: játszunk el a gondolattal. Ha abban a pillanatban, mikor a nagyirigy hozza ki, te szívinfarktust kapsz, de még nem látod, mi van a tálcán, te boldogan haltál meg?
3: Hát az jó, persze.
4: Ez olyan, tudod, mint amikor a piros honfoglalón ráírsz Jessica 22-re, és lebeszéled, és elmész hozzá, és nem nyitja ki az ajtót. De már ott vagy nagyon izgatottan.
2: Roland.
4: És nem nyitja ki az ajtót, érted?
2: Hát felmész a weboldalra, és veszel mást.
3: Ja.
2: Aztán várod azt.
3: Aztán azt is várod, de aztán az se jön meg.
2: Tényleg, nem jó nézegetni, nem szoktad nézegetni a szép és drága órákat.
4: De
2: na, és most milyen, hogyha nem két év várakozás, rányomsz, már vásárlod is, nem került semmibe, nem szortad el a pénzt, és boldog vagy, mert kiválasztottál magadnak valamit, majd jön.
3: De utána nem kapja meg. Tehát ez itt a lényeg, hogy nem lehet a tied. Tehát az nekem kifejezetten nem okoz örömet, hogy most mondjuk spóroltam.
2: De megtartottad meg a nem pénzt? Kapom. Jó, átfordítom.
3: De nem kapom meg.
2: Átfordítom.
3: Rakjam ki a képét, vagy mi?
2: Átfordítom. Roland, mondjuk a feleséged egy ilyen oldalon nézelődik. Hát azt vehet, amit akar.
4: Hát na, ilyen szempontból az már oké. Igen.
3: Na, de a feleséged nem lesz ettől boldog.
4: Hát igen.
2: Figyelj, frankon itt kikutatták, szakértők szerint a várakozás és a csomagkövetés gyakran nagyobb dopaminlöketet ad, mint maga a termék megérkezése. Oké, értem, hogy van egy csalódás a végén, de maga a várakozás, az érkezés, a gondolkodás, a válogatás, az nagyobb örömet okoz. Hát gondolj bele abba, amit legutóbb vettél. Mennyi ideig okozott örömet? Mindig azt mondják, hogy egy-két hónapig, max. Egy-két hétig, rosszabb esetben néhány napig. Viszont az, hogy vártad, az sokkal bulibb volt.
4: Én tudod, hogy oldanám ezt meg? Hogy ha lehessen is spórolni, hogy összeválasztasz bármit, megrendelsz, és kapsz valami meglepetést. Tehát, hogy valamit azért kihoznak.
3: Ja, uh-huh.
4: Nem tudod, hogy mit, de valami apróságot.
2: Megrendeled Jessica-t, és akkor egyszer csak becsöngetnek egy kiszeltündés naptárral, akkor ez nem csalódás?
3: Hát mondjuk az a jót nevetnék,
4: de hogy igen, tehát hogy azért valami legyen a végén, tudod?
3: Hát
4: tehát
3: igen.
4: Még ha nem is az, amit megrendeltél, hanem valami olcsóbb, de hogy egy pici meglepetés.
2: De na. Most mi nagyobb élmény? Gyerekkorodban várni, hogy ott lesz a karácsonyfa alatt a póni, vagy megkapni a pónit? Hát a várakozás, mi marad meg emlékben?
3: Hát szerintem azért a pólinak jobban örülnék.
4: Hát én nem tudom, ott a gál lakótelepen azért ilyen panelparasz gyerekként, hogy meglepődtem volna, ha egyszer ott egy póni a fal alatt.
2: De tényleg
3: kérdés. Mekkora dobozba kellett volna becsomagolni
4: azt. Hát a még a szomszédok, tudod? Vagy akkor a pónit én most leviszem sétáltatni.
2: Nyerít a csillagszóró. Mi ez?
3: Vagy volt erkélyetek? Oda ki lehetett volna rakni a tévét.
4: Igen, hát nem tudom, szegény megfordulni se tudott volna.
2: Hát nem is kell, mert akkor
3: ki kell tolatni.
2: Beállítod, hogy a muskát itt rágyázza, előre meg a kaja befele az ablakon. Tehát, hogy ezt meg tudod csinálni jól a pónit.
4: Igazán boldog élete lett volna.
1: Buenos Morgan, minden hétkül.

0: Welcome to Saint-Tropez. Egy igazi nyári sláger DJ Antoine-tól, a Welcome to Saint-Tropez volt a tiétek. Ezzel zártam ezt az órát, és magát a szombat délelőtti programot is. Megköszönöm már a megtisztelő figyelmeteket. Az előző 5 órában Tamást hallottátok, és persze 9-től már az üzenetküldő műsort. Ez a program holnap is lesz. Kérjetek akkor is dalt tőlünk, 9 és 1 óra között. A mai folytatás, mondom, tempomat, nem más, mint Bálint Lackóval egészen 1-ig, 1-től 2-ig a stúdióból Andi, majd pedig 2 után a Vízen a Virág Fesztiválról jelentkezünk, mint ahogy tettük tegnap is, egészen 6-ig. Ott lesz Ádi, Roland és persze Andi, úgyhogy szinte a komplett Buenos Morgan onnan jelentkezik, csak nem reggeli hangulatban, de viccesek lesznek, az tuti. 8 órától indul a Saturday Live Session DJ Hubikkal, a mai estém Dom Panda lesz az egyik vendég, a Club Sessionben pedig DJ Sinkovicsal és Robin Schulzal találkoztok majd. Velem legközelebb holnap délután, 2 és 6 óra között én is kint leszek majd a Vízzel Virág Fesztiválon, aztán pedig majd hétfőn a Koktélban. Na ciao ciao mindenkinek, sziasztok! Jön tehát a tempomat, Szigalával és Jacksonival kezd Lackó. Ilyen lesz a Riptide, holnap 2-kor gyűszök!
1: Ha túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább! Hallgasd a Koktélt Zimmerer Tamással! Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli harangszó, szép szombatot kívánok. Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a nagy melegben a Magyar Vízi Közmű Szövetség. 2031-re az elektromos autók kerülhetnek többségbe az európai új autópiacon. Nyilvános a Fradi és az Eto nemzetközi menetrendje. Jövök a részletekkel. Ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közmű Szövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Az MTI-nek adott közleményükben kiemelték, hogy a vízi közmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezet tudatos nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Az akkumulátoros elektromos járművek válhatnak az európai személyautópiac meghatározó szegmensévé a következő évtized elejére. A Dataforce piackutató intézet előrejelzése szerint 2031-re az elektromos autók kerülhetnek többségbe az európai új autópiacon. A jelentés rámutat, hogy 2025-ben még a benzinüzemű járművek rendelkeztek a legnagyobb piaci részesedéssel, ám arányuk fokozatosan csökken. A nyilvános töltőpontok száma Európában 2025-re meghaladta az 1 milliót, ugyanakkor jelenleg a töltőhálózat területi egyenlőtlenségei és a lakossági töltési lehetőségek korlátozott elérhetősége továbbra is akadályozzák a gyorsabb terjedést. És ismét a hőség, a hőségriadó ideje alatt a szervezők több intézkedéssel is készülnek a tatai Vízzenevirág Fesztiválon, hogy a látogatók biztonságosan vészeljék át a nagy meleget. A fesztivál területére vizet is be lehet vinni, emellett több helyen ivóvízvételi pontokat alakítottak ki, ahol a kulacsok is újra töltetők. A szervezők ingyenes vízosztással is segítik a felfrissülést, a fesztivál területén kihelyezett párakapuknál pedig bárki leütheti magát. A látogatókat arra kérik, hogy a programok mellett fokozatosan figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra. És végezetül sport, az Európai Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA nyilvánosságra hozta a bajnok Eto FC és a Magyar Kupa győztes Ferencváros első fordulós bajnokok ligája, illetve Európa Liga selejtező mérkőzéseinek időpontjait. A győriek a nyitó körben az izlandi Vikingur Reykjavikkal találkoznak. Az első meccset július 7-én közép-európai idő szerint 21 órától vívják az izlandi fővárosban, a hazai visszavágót pedig egy héttel később, július 14-én 19 órától játsszák. Az FTC EL selejtező első körének első mérkőzését július 9-én 20 órakor kezdi a Vojvodina vendégeként. Egy héttel később, július 16-án pedig 20 óra 15 perctől fogadja az újvidéki csapatot.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kisgáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. A mai adásunkban szó lesz a Stellantisról és a hozzá köthető 100 000 munkahelyről, illetve gyárbezárásokról. A Tesla önvezetős funkciójáról is beszélünk majd, amelyet Svédország az egész EU-ban blokkolna. Ezen kívül beszélünk még a dízelautók korlátozásáról, ugyanis október 1-től kezdődően egy picit szűkül a mozgástér. Szó lesz még az európai autópiacról, amely egyfajta motorháztető alatti átrendeződésen megy át, s végül, de nem utolsó sorban, egy hamis oldalra hívjuk fel a figyelmeteket, nehogy véletlenül nyáron rossz helyen, vagy éppenséggel egy átverős helyen vásároljatok autópályamatricát. Szóval egy kis segítség, és persze sok minden más, ami az autókkal és a közlekedéssel kapcsolatos ma is, itt a Tempomatban. Tartsatok!

0: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Nemrégiben érkezett a hír, amely az európai autóipar egyik legnagyobb megrázkódtatásának számít. A Stellantis bejelentette teljes szerkezetének átalakítását. A tervek között a beruházások jelentős visszafogása, valamint több németországi gyár bezárása is szerepel. A Stellantis mögött olyan óriási név sorál, mint a Fiat, a Jeep, az Opel, a Peugeot, a Citroen, az Alfa Romeo, a Maserati, a Lancia, a Chrysler és a Dodge. Összesen tehát 14 márka tartozik a csoporthoz. Az európai autóipari beszállítói szektorban már 2 év alatt több mint 100 000 munkahely megszűnését jelentették be, miközben a kereslet gyenge maradt, a kínai verseny pedig erősödik, és a zöld átállás is feszíti a hagyományos üzleti modelleket. Ami Magyarországot illeti, a helyzet korán sem elméleti. A Magyarországon is jelenlévő Bosch 13 000 munkahely megszüntetését jelentette be 2030-ig. A Continental, a Schaeffler és a Valeo szintén ezres nagyságrend kapacitás csökkentést tervez, és bár konkrét hazai bontás nincs, ezeknek a vállalatoknak mindegyike működtet magyarországi üzemet. A folyamat mögött 3 egymást erősítő ok áll: az elektromos átállás költségei, a kínai gyártók agresszív árversenye és az amerikai vámintézkedések okozta bizonytalanság. A vállalatvezetők egy része már nem ciklikus visszaesésről, hanem tartós szerkezeti átalakulásról beszél, és ez az iparág minden szerint.

0: Ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat, tartjuk a sebességet.
1: Drámai fordulat várható a Tesla önvezető rendszerének európai bevezetése körül. A svéd közlekedési hatóság a Trafikverket egy eddig nyilvánosságra nem hozott levélben arra kérte az EU gépjárművekért felelős műszaki bizottságát, hogy ne engedélyezze a Tesla felügyelt önvezető rendszerének uniós piaci bevezetését, amíg a szoftver képes figyelmen kívül hagyni a sebességkorlátozásokat. A svéd hatóság álláspontja szerint a vezetés támogató rendszernek minden körülmények között be kell tartania a törvényt. Ha a sofőr úgy dönt, hogy gyorsan hajt, az az ő felelőssége, de az elektronikának nem szabad ehhez segédkezet nyújtania. Ahhoz, hogy a Tesla FSD-je a teljes EU-ban legálisan futhasson, a 27 tagállamból legalább 15-nek kell megszavaznia az engedélyt, és ezeknek az országoknak együttesen az EU-s lakosság legalább 65%-át kell képviselniük. Svédország mellé Finnország és Norvégia is jelezte hasonló aggályait. A döntéshozó szavazásra július 30-án kerül sor. Ha a svédeknek sikerül maguk mögé állítani a többi északi tagállamot, a Tesla európai önvezetési terve alaposan megborulhat. Elon Musk korábban azt ígérte, hogy 2026 nyarára az egész EU-ban elérhető lesz az FSD. Ez most egy kicsit bizonytalannak tűnik.

0: csak átmenetileg fékezünk. A reklám után folytatódik a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Egy legenda érkezik a Tatai Üreg tópartjára. Bikini, élőben a Rock-szigeten. Június 28-án ikonikus dalok és az a hamisítatlan rock and roll hangulat vár rád, amit generációk óta mindenki ismer.
2: A Bikini koncert nem csak zene,
1: hanem emlékek, életérzés és egy felejthetetlen nyári este a Vízzenevirág Fesztiválon.
2: Jegyek kaphatók a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
4: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata. Tóvárosi Korzó 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kapcsolj velünk újra sebességbe! Folytatódik a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.

0: lámpomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Komoly változás közeledik a dízelautósoknak, amelyről egészen kevesen tudnak. Október 1-től új, szigorúbb dízelautókorlátozások léphetnek életbe. A tervek szerint az Euro 5-ös besorolású dízeljárművek használatát korlátozhatják bizonyos területeken és időszakokban. Az Euro 5-ös norma 2009 és 2014 között volt kötelező az új autóknál, tehát a most 12-17 éves dízelek érintettek. Magyarországon sok ilyen autó van forgalomban, különösen a vidéki területeken, ahol a közösségi közlekedés korlátozottabb, és az emberek hosszabb ideig tartják meg a járműveiket. A korlátozás egyelőre nem végleges döntés, hanem tervezett intézkedés, de a menetrend egyértelmű. Az EU fokozatosan kiszorítja a régebbi, szennyezőbb dízelautókat a forgalomból. Az Euro 4-es normájú autókra már ma is vannak korlátozások egyes európai városokban. Aki tehát Euro 5-ös dízelautóval jár, annak érdemes már most tájékozódnia, hogy az esetleges korlátozás pontosan milyen területeket és mikor érint majd, mert a kész a döntés, a felkészülési idő elég rövid lehet.

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Friss összesítés érkezett az európai új autópiac első 5 hónapjáról, és a számok mögött komoly átalakulás zajlik. Az Európai Unióban januártól májusig összesen 4,75 millió új autót értékesítettek, ami mindössze 4%-os bővülést jelent. Azonban a látszólag visszafogott növekedés mögött a kereslet drasztikus átrendeződése figyelhető meg. A hagyományos meghajtású járművek eladásai gyorsan visszaesnek, miközben a hibrid és az elektromos autók, valamint a kínai márkák egyre nagyobb szeretet hasítanak ki a piacból. Ma már minden ötödik eladott új autó tisztán elektromos Európában. Ez azt jelenti, hogy az összpiaci növekedés valójában az elektromos és hibrid szegmens szárnyalásából ered. A hagyományos benzinesek és dízelek piaca pedig zsugorodik. A kínai márkák részesedése szintén meredeken emelkedik, míg 2 éve alig 3%-ot tettek ki, ma már közel 12%-ot képviselnek az európai eladásokon belül. A hagyományos európai gyártóknak tehát nem csak az elektromos átállással kell megbírkózniuk, hanem azzal is, hogy a kínai konkurencia egyre agresszívabb árazással és gyorsan bővülő modellkínálattal nyomja le a piacot.

0: Nálunk az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Praktikus és időszerű figyelmeztetés, hiszen sokatakat érintheti a hamis weboldalakon és hirdetéseken ábrázolt autópályamatricák vásárlására buzdító hirdetések és felhívások. A nyári csúcs szezonban különösen veszélyes, hiszen ha hiszitek, ha nem, de ilyenkor veszik meg az éves matricák közel harmadát, és a kapkodásban sokan az első kereső találatot nyitják meg, ami könnyen lehet vagy átverős, vagy egy picit lehúzós oldal. A működés elve egyszerű. A hamis oldalak magasabb áron adják ugyanazt a matricát, esetenként egyáltalán nem is állítják ki, és mire az autós rájön, hogy becsapták, már bírságot is kapott. A nyári hónapokban értékesítik tehát ezen matricák harmadát, és a megnövekedett forgalommal párhuzamosan megugrik ezen megtévesztések száma is. A biztonságos vásárlás egyszerű, a hivatalos oldal ugyanis az ematrica.nemzetiudi.hu, de megvehető bármelyik benzinkútnál, postán és különféle applikációkban is. Az ár pedig mindenhol ugyanannyi. Aki ennél drágában kínálja, az vagy közvetítő és ráteszi a maga felárát, vagy rosszabb esetben átverő oldal. Érdemes a böngészőbe közvetlenül beírni az imént említett címet, és nem a keresőben rákattintani az első hirdetésre. Szóval csak óvatosan. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja, amely legközelebb jövő héten szombaton, szintén déli 12 órakor jelentkezik. Én pedig arra buzdítalak titeket, hogy tartsatok velünk a folytatásban is, hiszen hamarosan a Vízzene Virág Fesztiválról jelentkezünk majd. Addig is minden jót nektek, sziasztok! A jövő héten találkozunk.
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.

0: Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra félpanzióval a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
1: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok! Holttestet találtak a tatai öregtóban, a tatai városháza dísztermében írták alá az önkormányzati alapok idei nyertes pályázatainak szerződéseit. Forgalomkorlátozások lesznek Tatán, már is jövök a részletekkel. A Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István, ez pedig a Tatai Krónika. És akkor a részletek. Kedden az esti órákban egy nő holttestét találták meg a tatai öreg tónáddal borított partszakaszán, mondta el a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság szóvívője az MTI-nek. Tóth Anikó hozzátette, a haláleset során idegenkezűség és bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A rendőrség az esetet közigazgatási eljárás keretében vizsgálja. Az MTI úgy tudja, az elhunytat vasárnap óta eltűntként kereste a rendőrkapitányság. A tatai városháza dísztermében írták alá az önkormányzati alapok idei nyertes pályázatainak szerződéseit. Tataváros önkormányzata 2026-os költségvetésében a kulturális és oktatási alappályázataira 10 millió, a szociális, egészségvédelmi és sport alappályázataira pedig ugyancsak 10 millió forintot biztosított. Utóbbiból 2 millió forint a szociális, egészségvédelmi, 8 millió pedig a sport alapkeret összege. A pályázatok civil szervezetektől, egyesületektől, városi intézményektől, alapítványoktól érkeztek. Mikül József polgármester kiemelte, idén először fordult elő, hogy minden egyes pályázó megkapta a kért támogatási összeget, ugyanis a pályázati alap emelése ezt lehetővé tette. A pályázati tervek sorában hagyományos, helyi események, kulturális és sportprogramok, kiadványok, táborok, versenyek, vetélkedő kirándulások, szociálisan rászoruló, sérült személyek részére szervezett programok, valamint új kezdeményezések is megtalálhatóak, írja a tata.hu. Forgalomkorlátozások lesznek Tatán a Vízzenevirág Fesztivál miatt. Mondom, hogy hol, június 30-áig a Hajdú utca, Keszthelyi utca, a Magyari Zoltán Művelődési Központ és a Szimpatika gyógyszertár környéke, illetve a Várkanyarnál. Június 29-éig pedig a Hősök tere Kastélytér, Fazekas utca Kastélytér. Kérik, hogy indulás előtt tervezzék meg útvonalukat és számoljanak megnövekedett forgalommal. A lakosság türelmét és megértését kérik. Karbantartás miatt június 27-én éjféltől 0 órától július 4-én 18 óráig lezárják a Tóvároskert megállónál lévő vasúti átjárót. Ez idő alatt a kerékpáros és gyalogos forgalom számára biztosított lesz az átjárás, a lezárás csak a jármű forgalomra vonatkozik. Tata közösségi oldalán megosztott tájékoztatóból az is kiderül, hogy a Budapest-Győr-Hegyeshalom vonalon több helyen végeznek előre tervezett zajjal járó karbantartást, amely a Tóvároskerti vasúti átjárót is érinti. A Tatai Krónika híreit Szabó Istántól hallották. További jó rádiózást és szép délutánt kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt, sziasztok! Hamarosan fesztiválüzemmódba kapcsolunk. 2 órától ugyanis a Tatai Vízzenevirág Fesztiválról fogunk jelentkezni, szóval ott megtaláltok majd minket, ha kilátogattok, a vár környékén keressetek. No de, addig is hozom a legjobb slágereket nektek, az óra indul Kashmirral, szól a Wild Ride.

The Weeknd-től szólt a Dancing in the Flames itt a Forrás Rádióban, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiójában, és bizony hamarosan találkozhattok is velünk, hiszen ahogy már említettem, 2 órától kint leszünk a Vízzenén, onnan fogunk bejelentkezni, aki pedig kilátogat, találkozhat is velünk, amely készültünk most is játékkal, szóval megéri megkeresni minket, Súgok, a Vár környékén fogtok minket megtalálni. Most megyünk tovább Rácz Gergő és Orsovai Reni közösével, ez a Mind a tiéd lesz.

0: Ez a Forrás Rádió, a Vízen a Virág Fesztivál hivatalos rádiója, az imént pedig Madonnától szólt a Give It To Me. És úgy látom, hogy a vármegyei utakon minden rendben van, az M1-es autópályán kell ugye továbbra is odafigyelnetek, akkor is, ha éppen kijönnétek a Vízen a Virág Fesztiválra, és onnan közelítenétek meg. Egyébként minket is megtaláltok majd ott, no nem az M1-esen, hanem a Vízen a Virágon, sőt, hamarosan 2 órától onnan a helyszínről fogunk bejelentkezni. Ha nem tudnátok kilátogatni, akkor a jó slágerek mellett elhozzuk nektek majd az éteren keresztül a fesztivál hangulatot. Most pedig megyünk tovább Medusa és Hozier közösével, szól a Tell It To My Heart.
1: Hi, I'm Medusa.

Ez a Forrás Rádió, a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos rádiója, és bizony ma is nagyon meleg van, és lesz is, valamint az UV-sugárzás is rendkívül erős, szóval, hogyha kimentek a szabadba, mindenképpen védjétek a bőrötöket. Ha pedig fesztiválozni indulnátok, mondjuk a Tatai Vízzenére, akkor a megfelelő folyadékbevitelre is figyeljetek, ami azért inkább víz legyen. Egyébként minket is megtaláltok majd kint, 2 órától onnan fogunk bejelentkezni, a helyszínen játékkal is várunk titeket, és nyerhettek tőlünk szuper mörcsöket. Én most gyorsan veszem a táskám, és

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2 óra, üdvözlöm Önöket, szép hétvégét. Átrendeződött a panellakások piaca, döntöttek Komáromban a közösségi elektromos rollerekről. Még 40 évesen is pályán lesz Dzsudzsák Balázs. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Képviselőtestületi ülést tartott a Komáromban, ahol döntöttek a rollerekről is. A komáromiak nagy többségének véleménye alapján nem támogatták a közösségi elektromos rollerek telepítését Komáromba. A KRESZ ide vonatkozó módosításait követően újra várják majd a Komáromban élők véleményét rollerügyben. Ingatlanok meghirdetéséről is határoztak, valamint a fiatalok részére 2 lakás meghirdetésére is sor került az Esély Otthon program keretében. A budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult, a vidéki paneleké és a használt lakás téglalakások többségé viszont gyorsult. Az MTI-hez eljuttatott közlemény kiemeli, hogy a budai panellakások értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82 napról 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A téglalakások ugyanakkor továbbra is lassabban értékesíthetőek a paneleknél. Országosan jellemzően 80-110 nap körül mozognak, szemben a panelek 56-81 napjával. Június 27-én szombaton, azaz ma, 10 felvidéki, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit, a Párkányi Kézműves Sörfesztivál. A helyszín a Párkányi Rakpart, a Komp parkoló térsége, ahol este Nagy Boki és Imágó Mundi koncert is lesz, a program ingyenesen látogatható. És végezetül sport, még 40 évesen is pályán lesz Dzsudzsák Balázs, ugyanis a DVSC élvonalbeli labdarúgó csapata egy évvel 2027 nyaráig meghosszabbította Dzsudzsák szerződését. A debreceni klub kiemelte, a csapat kapitánya 2020-ban tért vissza a DVSC-be, amelyben azóta is vezéregyéniségnek és meghatározó játékosnak számít. A 109 mérkőzéssel a magyar válogatottban a rekorder, 39 esztendős középpályás az előző bajnoki idényben mind a 33 találkozón pályára lépett, 6 góllal és 5 gólpasszal zárta a 4. helyezett csapatban.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hét.

0: Ez már a műsor?
1: Hello, bizony, szavaztok, itt vagyunk, hello, a helyszínről hello. Jelentkezünk természetesen ma is a Vízzene Virág Fesztiválról, és hát úgy ülünk itt, mint nem tudom, három eminens tanuló így az első padban, de körülbelül itt van mellettem a Rédládi.
0: Köpöcsővel, mellettem így és Roland.
1: És? Hát van egy valami szőrös ember itt mellettem.
0: Először szedd ki az ujjadat az orrodból, és aztán mutatkozz be szépen.
2: Bálint László vagyok, sziasztok.
1: Sziasztok, Lacika vagyok, nem mondjuk Lacika. Meg hány éves.
0: Na, fú.
1: Ki kísért el a játékra?
0: Kedvence a Pokémon.
2: A szüleim kísértek el a játékra, és a kisugom.
0: És küldenéd mindenkinek, aki szereti.
2: Mindenkinek, aki szereti.
0: Szombat van, halljátok, láttátok, sold out. Tele leszünk, nagyon durva.
1: Nagyon kemény egyébként, hihetetlen. Tehát, hogy én azt láttam, hogy brutális érdeklődés van. Csak rám nem tudom hányan írtak, hogy én mit tudok, hogy tényleg elfogyott az összes jegy. Hát mondom, gyerekek, tényleg elfogyott. Ez van. Hát gyerekek, mondjuk a mai programot látva, ugye itt azért az estét, ha csak a nagy színpadot nézzük, Dánielfi, Bagosi, Des, Spigi Boy, Regálili, hát nem nagyon csodák.
0: Jön a zöldhajú lány, vagy hogy volt a Gáspár Laci feldolgozás? De most kék haja, nem?
1: Kék haja, hát igen, a Lili kékhajú lány, igen. Mondjuk ő jól mutat a színpadon, bár én tudom, hogy állítólag a csajoknak a Des is tetszik.
0: Mi a bajod a Des-sel?
1: Szóval nekem semmi, szóval Lacikám, még neked is van esélyed.
0: Végre egy srác, akinek nem deskás a hasa.
2: Jó, na hát köszönöm szépen, ezután megszólalni nehéz. Hát egy kis kulisszatitkot, hogy mondjak el, én most ma a Családi Szigetén, illetve a Várudvar színpadon vagyok, ott van a jelenésem, úgyhogy
0: akkor
2: én
0: elég
2: nem
0: rosszul
2: nagyon leszek
0: végzed, elég rosszul végzed a munkádat. Több hát, az odébban?
2: Alapvetően ott vagyok, de most éppen zajlik egy program, úgyhogy gyorsan átugrottam, egyébként nem vagyunk onnan túl messze, úgyhogy ha jöttök bejebb így a Platán tér felé, akkor megtaláljátok a Forrás Rádió standját is. Úgyhogy ott is lesznek programok egyébként bőszerével, ugye most hamarosan majd itt zumbázni fogunk, majd a Dancing Feet, a Néphássó formáció, a Bányásztánc együttes, aztán este már a Benkódik Szilendment, Zoller Zsolt, DJ Marák, ugye Light Sessionből is nagyon jól ismerhetitek őt. Szóval, hogy igen, hát érkezik majd
1: a program. Képzeljétek el a Zoller Zsoltit, én kőkeményen egy hete konferáltam egy másik rendezvényen, és meg hát én már korábban is találkoztam azért a Zsoltival többször, hát egy elképesztő. Tehát, hogy ez a srác mekkora bulit csinál, hát már elnézést, de beszarás. Szóval, hogy tényleg többen, nagyon-nagyon
0: nagy. Egy dolgot meg akartam tőled kérdezni, mert ugye tegnap nem futottunk össze, hogy mi ez a márkátlan szutyok napszöveg rajtad, mikor van Forrás Rádiós, és mi ez a rajbon, vagy
2: hát rajta van, hogy raj, és akkor rajosnak érzi magát.
0: Igen, én rajban Forrás vagyok. Rádiós, cseréld le légy szíves, ez sokkal jobb. Tudod, mennyivel UV-b ez?
1: UV-b?
0: Ez UV-b.
1: Várjál, akkor most ezt így.
2: Ultra adás. Venő?
0: Hát nézzük, mennyivel
1: jó. Ultra venő? Az.
0: És hogy ne kelljen szenvedned, meg védjük a környezetet, én ezt a rajbont hazaviszem.
1: Jó. Mindenképpen. Javasolom, igen.
2: Eredeti török hamisítvány, ugye?
1: Természetesen az antaliai tengerpartról van. Ivántól a bizsustól.
2: Helyes.
0: Ma is vannak nyereményeink, egyébként ilyen napszöveget is lehet nálunk nyerni, hogyha játszatok. Vannak gyerekeknek zsírkréta készletünk, buborékfújó nyereményünk, meg sörnyitónk, főleg a legkisebbeknek.
1: Azt nekik ajánljuk, igen, besegítsenek apának, anyának mindenképpen.
0: Gyertek játszani.
1: Igen, tele vagyunk játékokkal, tele vagyunk nyereményekkel. Jó, hamarosan végigfutunk akkor a teljes programon. Lackó még egy kicsit itt lesz velünk, aztán hál' Istennek akarom mondani, sajnos elköszönt tőlünk.
2: Buenos délután mindenkinek.
1: Így van, na úgyhogy mi itt vagyunk, egészen este 6 óráig várunk mindenkit.

0: a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tata újra felébred. Vízzene Virág Fesztivál 2026. Június 25-től 28-áig. Jegyek www.vizzenevirágfesztivál.hu. Még nap, végtelen élmény.
2: Szürke hályog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Arany Szem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Arany Szem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.

0: Napsütés, természet és kaland. Töltsd le a Zöld Komárom alkalmazást, és fedezd fel játékosan a város parkjait, tanösvényeit és rejtett természeti kincseit. Családoknak, gyerekeknek és kíváncsi felfedezőknek egyaránt. Elérhető iOS-en és Androidon. Zöld Komárom. Élmény a szabadban. Komárom. Határtalanul jó.
1: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
3: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
4: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról. Délután 2-től este 10-ig.
3: Család és kutya barát környezetben.
4: A belépés 14 év alatt ingyenes.
3: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell.
5: Ez reklám volt.
6: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A helyszín továbbra is a Víz Zene Virág Fesztivál, itt vagyunk, hogyha helyileg keresnétek minket, akkor ahogy a Várudvartól haladtok mondjuk a nagy színpad felé, gyakorlatilag eltéveszthetetlenek vagyunk, hiszen itt vagyunk rögtön az út mellett, közben egyébként ilyen kis golfkocsi, lajtoskocsi keverékből osztogatják a vizeket a szervezők.
1: Így.
0: Hőségriadó van, úgyhogy ez tényleg nagyon fontos, mindenki fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot, elsősorban vizet, a többi az abszolút fakultat. Itt van mellettem Ádi.
1: Szia Roland, 36 fok van egyébként, tehát tényleg a hőségriadó az abszolút indokolt, úgyhogy mindenki pótolja vízzel, amit pótolnia kell. És ami nekem nagy élmény, hogy tényleg én nem voltam még olyan fesztiválon, és ezt őszintén mondom, ahol ilyen szinten változatos emberek jönnek szembe. Tehát, hogy igazából az előbb eljött néhány fiatal gyerköc, ilyen szerintem 5 év alattiak, a szülőkkel nyilván, aztán jött egy rocker banda, kicsit idősebbek, aztán jöttek a fiatal csajok, aztán egy nagymama az unokájával, tehát, hogy itt tényleg minden van.
0: Igen, igen, minden korosztály, és tényleg minden korosztály meg is találja a magának való szórakozást. Figyelj, amire gondoltam, hogy kicsit beszélgessünk már róla, hogy most így forra levegő mondjuk a hőmérséklet miatt, de mondjuk este itt a koncertek alatt, előtt, után, esetleg a szerelem miatt is forhat, mert a fesztiválokhoz azért az ismerkedés, a csajozás, pasizása szerintem úgy masszívan hozzátartozik.
1: Abszolút, és hát nyilván én ezt külső megfigyelőként tudtam tegnap követni, de nagyon izgalmas párok vannak itt a koncerteken. Tehát tegnap a Halott Pénzen végig ott voltam. És volt ez a pár, akik életükben először vannak szerintem együtt egy rendezvényen, és akkor így néha egymásra pillantanak, de a másik ránéz az egyikre, akkor az félrenéz. Akkor van az a pár, akik folyamatosan smárolnak, tehát hogy szerintem egy szót nem hallanak a dalból, és amúgy frankon csókolózás közben dőltek rá a katára ott mellettem. Tehát, hogy ilyen is volt. És vannak az idősek, akik ilyen megfigyelők kicsit hátrébb, de fogják egymás kezét, meg van a Korda György és a Balázs Klári, akik sérik egymást a színpadon. Tényleg minden volt.
0: Igen, ez így szokott lenni. Hát azért ilyenkor látszik azt, tudod, hogy valaki tényleg mondjuk egy friss párkapcsolatban él, vagy mondjuk már hosszabb ideje együtt vannak, mert mondjuk ha azt nyomják, amit az ifjú nászotás pár a Jó Barátokban, ugye ha emlékszel, igen, akik tényleg az összes létező helyen nyalták, falták egymást, így mondjuk akár egy koncerten is, na akkor az látszik, hogy ők vélhetően még mondjuk a kezdeti lendületben vannak, és még ott van a rózsaszín felhő, aztán utána lehet, hogy ez már egy kicsit mondjuk elkezd
1: osztani. Mondd el nekem, hogy a fesztivál, akkor melyiket preferálod? Nyilván most már egy helyzetben vagy, tehát hogy most már nem annyira tudsz válogatni, de hogy hozott anyagból dolgozol, vagy keresel?
0: Hát szerintem ez úgy működik.
1: Na, mesélj, taníts, mester, figyelj!
0: Visszagondolva régi emlékekre, hogy keresel, egy ideig keresel, aztán
2: felhívod a lackot.
0: Aztán, ha nem találsz, akkor elkezdesz abból válogatni, ami van. De hogy alapvetően azért úgy indul neki az ember, hogy kellően nyitottan, de úgy nézi, hogy ki az, aki mondjuk neki is szimpatikus, és esetleg az adott hölgy is szimpatizál vele.
1: Képzeld el, amúgy a Halott Pénz koncerten volt egy olyan rész, én több koncertjükön voltam már, ez eddig nekem kimaradt, amikor a Szétszeretlek dal jön. Egyébként egy viszonylag új dalról van szó, hogy megkérik a férfiakat, hogyha nővel vannak, akkor vegyék a nőt a nyakukba. És akkor igazából nem csak annyi van, hogy esikítson, asikítson, hanem tényleg úgy elkezdtek egymásra rakódni a párok. És tök érdekes volt, ki bírt el a párját, kinek ellenkezett a csaja, ki ment bele nagyon, ki nem volt pasival, de mégis felült valaki nyakába, tehát az buli volt az a rész.
0: Aha, na jó, hogy nem voltam.
1: Nem?
0: Szeretem a Halott Pénz koncerteket, voltam már többször Halott Pénz koncerten, de hát ezt nem biztos, hogy annyira preferáltam volna, meg szerintem az asszony sem.
1: De egyébként, amit el akartam mondani neked, és semmit es szégyenítés, mert ebben a műsorban és ebben a csapatban ez nem fér bele, de képzeld el, volt egy olyan srác, elém állt be, aki nálam 25-30 centivel volt magasabb. Milyen idegesítő az, hogyha valaki magasabb és előtted áll.
0: Hát én így élek,
1: én ezt
0: tudod?
1: Most éltem meg életemben először. Nagyon durva, és egyébként pont azt néztük, hogyha itt lettél volna, és tényleg semmit sem szégyenítés, de pont fenék magasságban lettél volna.
0: Igen, az a jó, tudod, hogyha beáll elém, és nem látom a koncertet, én zsigerből tököm fejelem. Tehát, hogy én ezt így
2: azon az hogy a feneked a gyengémnél, ott elkezdtél volna valamit.
1: De jó volt, tegnap a Oszianon is voltunk, az is nagyon jó volt, és tényleg ez a rock színpad, ez szerintem nagy húzás, ott is megvoltak a párok, és ott inkább a kézenfogós párok voltak.
0: Aj, szép dolog ez, na, szóval megvan a fesztiválnak a maga romantikája, azt kell, hogy mondjam, természetesen emlegetni itt fogjuk még azért a mai délutáni program kínálatot, meg mondjuk az esti nagyobb koncerteket, és hát gyertek, találkozzunk itt kint a helyszínen, ugye ahogy már említettem, a Várudvar és a nagy színpad között vagyunk.

0: Továbbra is Tatán vagyunk a Vízzene Virág Fesztiválon. Hőségriadó van, igyatok sokat, leginkább vizet, jó meleg van, és hát fantasztikus programok. Úgyhogy ebből most próbálunk egy kis kínálatot, egy kis összefoglalót nyújtani nektek.
1: És egy pici retrospektív gondolat a tegnapi Korda Balázs Klári koncerthez. Képzeld el, a nagy színpad fölött ki vannak mindenféle üzenetek írva a közönségnek. Tök jó, hogy most mindenki ugrik, most mindenki sikít, most mindenki tapsol. Kicsit bántónak éreztem, amikor a Korda dal jött, ott állt fel a mikrofon, és kiírták fölőre, hogy gyerünk, Tata. Szerintem ez szerintem sértő.
0: Láttam ezt a képet. Igen, ez nem biztos, hogy egy... Nem
1: jó, egészen másképpen gondolták.
0: Igen. Na, természetesen. Na, kérem szépen, kezdjük a nagy színpad programjával. 7 órától Dániel Fi. Ugye Gergővel beszélgettünk már a héten. Telefonon őt hívtuk, úgyhogy ő fogja megnyitni ma a nagy színpad programját. Őt követi 3-4-9-től a Bagosi Brothers Company, majd pedig 11-től Dash, fél egytől Spiggy Boy, 4-2-től pedig Regál Lili, úgyhogy két DJ-vel zárul a nagy színpad programja. Van egy olyan érzésem, hogy azért a Bagosi meg a Dash koncert erőteljesen teltházas lesz.
1: Egyébként ez a mai este, ez nagyon erős lesz. De a szombat az alapból is, mert ugye holnap nincsen munka, tehát az emberek egy nagyot bulizhatnak. Aztán mi van a Rock-szigetnél? Képzeld el, már 13 órakor kezdünk a Budapest Chapter Hungary felvonulással. Ők ugye a motorosok, azzal a bizonyos ikonikus márkával. Utána a Kőbányai Zeneiskola bemutatója jön majd, fantasztikusok a srácok, tehát tényleg akik később a rockzenében elhelyezkednek, azok nagyjából onnan nőnek ki. Jön az Arizona is, ott lesz a Pablo and Escobars, és egyébként nem tudom, lehet, hogy velük te már találkoztál Mexikóban, aztán a Ród és az AVS.
0: Nem, velük, nem. Pablóval találkoztam, az Escobarékkal.
1: Nem volt.
0: Úgyhogy abszolút nem. Családi sziget, ugye a Várudvarban található, ugye a Várudvar színpada az így napközben Családi sziget, aztán majd este ugye Borudvar színpaddá változik. Ugye már itt voltak kalapjakabék. Nézem, hogy mi lesz még itt délután. Például Klaus Zsuzsiék jönnek zumbázni. Én nagyon régen konferáltam őket, utoljára tegnap egy másik rendezvényen találkoztunk a Zsuzsiékkal. Úgyhogy igen. Aztán jön a Dancing Feet, akrobatikus rock and roll bemutatóval. Majd pedig a Népház showformációs táncegyüttes, a Bányász táncegyüttes, a Benko Dixieland Band, akik elválaszthatatlanok egyébként a Vízzene Virág Fesztiváltól. Jön ugye Zoller Zsoltéról, említettem, hogy őt meg egy hete konferáltam máshol, DJ Marák, és hát lesz még 1:30-től egy jó kis after party.
1: És egyébként a Benko Dixieland Bandnek az összes lemeze megvan. Tehát én ezt a nagyapámtól megörököltem, és tökre szeretem egyébként. Ez egy nagy buli lesz. Azt még hadd mondjam el, hogy nem csak színpadi meg ilyen produkciók vannak ám itt, hanem például a Vitorlásosok is megküzdenek majd itt a tavon, fölötte pedig az Égen a levegőben érkezik Besenyei Péter, és fantasztikus bemutatóval jön majd. Ez tavaly is egy olyan élmény volt nekem egyébként, amire nyilván felkészül az ember, de aztán, amikor megéli, hogy 2 méterrel a feje fölött elsőn egy repülő, lehet, hogy volt az 4 is, de úgy éltem meg. Na, Anna a zseni.
0: Igen, így van, 7:30-től lesz majd látható Besenyei Péter műrepülősója, este 10-től lampionos felvonulás, 10:30-től pedig tűzijáték ragyogja be az eget itt Tata fölött.
1: Jó!
0: Ez a programkínálat ma a Vízzene Virág Fesztivál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tavaly jó volt, idén még jobb lesz. Vízzenevirágfesztivál. Találkozunk Tatán.
2: Jegyek www.vízzenevirágfesztivál.hu.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: A tanév vége zárul, a nyár lehetőségei kinyílnak. A Plazma Center pedig segít, hogy a lehető legtöbb élményt gyűjthesd össze. Életed 5. plazmaadásától kezdve érvényes diákigazolványod felmutatásával, minden egyes látogatásod alkalmával, plusz 2000 forint juttatással háláljuk meg, hogy a szünidő alatt is szakítasz időt az életmentő segítségnyújtásra. Nagyon sok szeretettel várunk egész nyáron. A részletekért és időpontfoglalásért irány a plazmacenter.hu oldal.
5: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
6: Mindenki hallja.
5: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
6: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3:03, szép szombat délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket! Megdőlhet a nyári áramfogyasztási rekord, két kis gólya kapott nevetés gyűrű Cőnyben, régi új játékossal bővült az oroszlány kerete. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, én Szabó István vagyok. Megdőlhet a nyári áramfogyasztási rekord, közölte a MAVIR, Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MTI megkeresésére. Tavaly a nyári csúcsdöntés június 26-án történt, akkor 6766 megawatt volt a maximum, napi 30,3 Celsius okos átlaghőmérséklet mellett. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszer terhelés elérte a 7036 megawattot. A hazai téli áram fogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már olyan, például 2015-ben, hogy a nyári csúcsterhelés meghaladta a télen mért maximumot, tájékoztatott a MAVIR. Két kis gólya kapott nevetés gyűrűt Szőnyben, imáron 18. alkalommal rendezték meg a látványos és mindenki számára nyitott gólya gyűrűzést. Szőnyben a Szabadság utcai fészkeknél gyűltek össze az érdeklődők, a fészekben két egészséges gólyafióka várta az érdeklődőket. Szabó Máté és Bátki Gellért, a Dunai-Poly Nemzeti Park természetvédelmi őrei a gyűrűzés közben számos érdekes információt osztottak meg a résztvevőkkel a gólyák életéről, a vonulásról és a védelemről. A gyerekek a két kis gólyának a Csepp és a Lara nevet adták. Ezen a hétvégén rendezik meg az Öreg tó partján a Tatai Vízzene Virág Fesztivált. A rendezvényre a nappali programok és a családi zónák díjmentesen látogathatók délután 5 óráig. Többek között vasárnap az Alma együttes is koncertet ad, de lesz zumba és táncshow és virágkötő workshop is. A részletekről a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak. És végezetű sport, régi új játékossal bővült az oroszlány kerete. Zsíros Péter ugyanis a következő szezonban Forrai Gábor csapatát erősíti majd, számolt be róla a kemma.hu. Az OSE Lions új igazolása korábban 4 évig koptatta a Krajnik parkettáját, és tagja volt az NB1/A csoportba jutó gárdának is. Zsíros az elmúlt 3 idényt Szegeden töltötte, az idei szezonban kiharcolta velük a bentmaradást. 10 meccsen összesen 54 pontot szerzett, és 17-3 pontos kísérlete volt. A maradék 3 pontját pedig büntetőből szerezte.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hét.

0: Természetesen továbbra is Tatáról jelentkezünk a Vízzene Virág Fesztivál helyszínéről, ahol egyre többen sétálnak el előttünk fagyival a kézben, és megmondom őszintén, engem ez egyre inkább csábít.
1: Mérthető, de egyébként csak 2 perccel vagyunk túl a hotdogozáson, tehát hogy ne
2: de a hotdog az kaja, a fagyi meg nasi.
1: Ja, értem.
2: A desszertgyomor ádikám, hát miről beszélsz? Hát az külön entitás a szervezetben, úgyhogy teljesen megértem a Rolandot, hogy most már fagyi után ácsingóz.
1: Jó műfaj ez a hotdog, ti hányat bírnátok? Szerintem egy ilyen 10-ig én elmennék.
0: Hát nem tudom, addig lehet, hogy nem tudnék elvenni, 5-6-ig biztos. Aha. Igazából, tehát hogy vett külön a kettőt, mert hogy ahogy azt a Lackó is mondta, tehát hogy a hotdog az arra kell, hogy jól lakjál, igen? A fagyi az meg egyszerűen csak az ízekedvéért, meg ugye a komfort, mert hogy hideg.
1: Tehát egy komfortnyalizás?
0: Egy komfortnyalás, egy jó nyalás a komfortérzet növeléséért.
2: Szebben én sem mondhattam volna, ez egy gyönyörű. Viszont mit legalább változtathatsz az ízeken, tehát olyat kérsz, amilyet akarsz, és olyat is kapsz jó esetben.
0: Igen, sőt, van csavaros is, van ilyen valami csavargatni való, Rudi?
2: Igen.
1: Hát biztiszed, drága hallgatók, elárulom, hogy a Lackó itt már kiépített a kis MLM rendszerét. Tehát, hogy mindenki, aki csavar Túró Rudis fagyit kér, azzal a Lackónak a zsebét bővíti még több Túró Rudis csavart.
2: De csak, hogyha a reflinkemet használják tőle, tehát azt mondják, hogy Lackótól rákattintanak tőle.
1: Kérem Lackó Rudiát, így megyek?
2: Nem.
0: Használjátok a Lackó 10 verbális kuponkódot. Igen, így?
2: Valahogy így. Vagy a konferenciai gyerek ott a színpad mellett című kuponkóddal lehet, igen. Hát nekem fagyit gyűjteni.
1: De ezt én tökre bírom a fesztiválokban, hogy itt azért, hogyha valaki élelmes, akkor lehet ezt-azt így leharapni innen-onnan.
0: Igen, leharapni, ez igen, csak óvatosan. De valahogy engem elnyalogatni. Ne, szóval tényleg, ha egyébként bárki itt most kint hallgat minket, és van neki bármilyen kajás pultja, a rádiósok örömmel fogadnak bármit is.
1: Na, ez tök jól hangzik. Köszönöm. Egyébként pedig végig itt vagyunk, lehet jönni műsorvezetőt simogatni, lehet velünk játszani, tök jó nyereményeink vannak, mindegyik ilyen Forrás Rádiós nyári edition, van legyező, buborékfújó, zsírkréta napszemüveg, ez utóbbi kifejezetten praktikus, és itt újabb fagyik mennek előttünk, egyszerűen ezt nem lehet bírni. Nézzünk, Gusta.
2: Most már muszáj lesz fagyizni elmennünk.
1: Az lesz a következő, igen.
2: De szóval akkor arra jöttek, amerre én, ugye?
0: Persze, neked szerzünk ingyen fagyit.
2: Igen, na jó. De hogy felháborodtatok ezen? Hát hihetetlen. Hol van a kollegialitás? Hol van az összetartás?
0: Hát az ingyen fagyiaidból egyet azért felajánlhatná nekünk.
1: Napközben okay. is mennek itt a programok, tehát például a gyerekrész már abszolút él mindenféle ilyen programokkal. Én tegnap a vonatot láttam, ha itt lenne hajnal, akkor ez biztos ki kéne próbálni. De az is nagyon klassz, meg a rock színpad is ott váltul meg. Egyébként most nem sokára. Most már nem sokára jönnek itt a koncertek is.
0: Így van, de hát a szerelemvonat az meg már csütörtök este elindult.
1: Nagyon jó volt. Egyébként most röhögsz, de tényleg nagyon nagy élmény volt a Damien koncert. Engem meglepett, hogy mennyire jó formában van hangilag.
0: És most már felismered a Harmatot, meg a Marcit?
1: A hírességeket, akik a filmbe jöttek, nem?
0: Igen.
1: Amúgy, figyelj, nagyon szépek voltak, nagyon jól táncoltak, nagyon jól mutattak a színpadon, Harmat még jól is énekelt, szerintem Marcinak nem kellett volna.
0: Hát figyelj, őnek ott nem az a szerepe, ugye a Királyi Marciról beszélünk, valaki lemaradt volna róla, ugye ő látogatott ide el a Kovács Harmattal együtt. Én azt gondolom, hogy ezzel együtt hatalmasat megy, ahogyan tudnék élni nélküled, és ugye jön majd valamikor a második rész.
1: Viszont
0: is.
1: Mi volt nagyon jó? A Bárány Attila nagyon jó volt, ő is itt volt és énekelt, és a másik, amit akartam mondani, hogy volt egy srác, nem jegyeztem meg a nevét, szégyen gyalázat, de egy az egyben a fiatalkori Damien hangot hozta, és énekelt a színpadon, és teljesen lenyűgözött, és azon gondolkoztam, hogy valahol ez nagyon menő, hogy ennyire jól tud valaki énekelni, valahol meg szívás, hogy valaki már megcsinálta azt, ami a pályája lehetne.
0: Igen, de hát figyelj, Tom Jones hangját is mennyien utánozták, ugye, úgyhogy azon is ezért úgy be lehetett futni.
1: És egyébként Lackó tök jól hozza Dest, mutasd?
2: Dest, én?
0: Testben, testalkadban.
2: Én dobben tudom, de azt nagyon ez de eddig nagyon
1: csak
2: jó.
1: Erre nincs igény.
2: Igen, hát az már megint egy más kérdés, de volt neki is egy fénykora. Volt.
1: Na, hát így. Programokról valamit, ja, ezt mindig meg szoktam kérdezni minden nap. Tehát, hogyha a maiból egyre mész, akkor az melyik?
0: Húha, figyelj, én lehet, hogy azért mondom a Dest, mert a Destnek még nem voltam koncertjén.
1: Pontosan, engem is ő érdekel.
0: És azért mondanám a Dest, mert Daniel Finn voltam, Bagosim voltam, Spigit, Regán Lülit szintén hallottam már élőben, Dest viszont még nem.
1: Én nekem Dest vagy AVS?
0: Aha, hát az AVS-re is kíváncsi lennék, ugye nem tudom náluk most konkrétan ki énekel, hogy ott
1: nyilván
0: hogy
1: működik. Nyilván jelzik, de akkor is tök jó.
0: De a Dest viszont mindenféleképpen
2: megvallgatnám. Dest, abszolút, én mondjuk már láttam Dest élőben, az Azinak a nagy koncertjén, a Puskásban, akkor is fantasztikus volt, úgyhogy én abszolút kíváncsi vagyok rá.
1: Ne felejtjétek a Foxconn mosolypontot sem, én oda már tegnap tök sok mindenkit vittem, Roland szerintem téged még nem mosolyogtattalak meg, azt hiszem. Képzeld el, hogyha mosolyogsz egyet, akkor fizetnek egy ezres rászoruló gyerekeknek.
0: És nekem mennyit?
2: És még engem bíráltok a fagyi miatt.
1: Ez jogos. Egyébként Roland, te azt kapod ebből, hogy egyrészt a mosolyodért valaki pénzt ad. Tehát, hogy ez szerintem egy nagy dolog. Másrészt lesz számítógép a gyerekeknek, és lehetséges, hogy mire te nyugdíjas meg öreg leszel, addigra meg tudnak neked nyitni olyan honlapokat, amiket te meg akarsz nyitni, de már nem fogsz tudni remegő kezeddel.
0: Egyébként pedig összességében, most nem elpoénkodva a dolgot, egy remek kezdeményezés, ugye erről már eléggé sokat meséltetek, amikor ugye a stáb kint volt a Foxconn Festen, szóval azt gondolom, hogy egy igazán szuper, klassz kezdeményezés, mindenféleképpen érdemes ezt is támogatni.
1: És most egy nagyon izgalmas dolog jön, mert képzeljétek, van ennek a fesztiválnak egy bűvésze. Varázsló fiúnak mondtam, de ezt nem szereti. De egyébként nagyon klassz a srác. Itt Kisvé Balázsra gondolok, aki nem csak a kulisszák mögött a fellépő sztároknak bűvészkedik, hanem itt a fesztiválon is el lehet őt csípni, és lehet tőle kérni egy trükköt, és meg fogunk kísérelni egy rádiós varázslatot, amiben részt vettek ti is a Facebook oldalunkon, meg egyébként itt az éterben is, úgyhogy mindenképpen hallgassátok a kitelepülésünket a Vízzel a Virág Fesztiválról.

Rádió, mindig veled! És most jöjjön egy újabb sláger a Vízzene Virágfesztivál idei sztárjától!

0: Forrás Rádió, mindig veled, itt vagyunk a Víz Zene Virág Fesztiválon, és megérkezett hozzánk a fesztivál egyik fellépője, Kisvé Balázs, illúzionista. Szia, köszönjük, hogy meglátogattál minket.
1: Szia, sziasztok, körülök, hogy itt lehetek.
0: Vasárnap a színpadon is lehet majd téged látni, ott majd lesz szerencsém konferálni, de addig is. Tulajdonképpen te vagy a fesztiválnak a hivatalos bűvész. Ez mit akar?
1: Hát igazából az, hogy itt vagyok a fesztiválon egész hétvégén, és hát egyrészt ugye szokás szerint, ahogy mindig így a backstage-be szórakoztatom a nagy színpados fellépőket, mellette pedig így járkálok a fesztiválon, és bárki tényleg nyugodtan, ha úgy érzi, hogy szívesen megnézni egy mutatványt, nyugodtan szólítson meg, szívesen meghívom egy trükkre, úgyhogy itt vagyok végig, bárhol elcsüphettek.
0: De várjál, ez is nagyon érdekel. Tehát tulajdonképpen te folyamatosan úgy mászkálsz itt, hogy bármikor egy trükköt elő tudsz
1: abszolút,
0: adni.
1: Persze.
0: És vannak nálad most kellékek, mert azért elég rövid nadrág, ingben vagy.
1: Igen.
0: Na várjál, akkor most, hogyha meghívlak egy trükkre, tudsz mutatni, úgyhogy leközvetítsem?
1: Fúha, várjál. Hát most ez nehéz, mert ez egy elég vizuális műfaj.
0: De mondom, mit csinálsz?
1: Ja, ne, improzzunk valamit. Figyelj, csináljunk egy olyat, amit hallgatni kell, egy ilyen trükköt.
0: De jó, na,
1: hozzá?
0: Kíváncsi vagyok.
1: Jó, lehet írni valami üzenőfalatokra, vagy valami, mert akkor azt is propagálom.
0: Persze lehet. A Facebook legyen mondjuk?
1: Mindegy, ahogy szeretnétek. Legyen akkor a Facebook. Annyit kérek mindenkitől, aki most hallgatja az adást, hogy csettinteni fogok egyet a mikrofonba. Annyit kérnék mindegyikőtöktől, hogy amikor meghalljátok ezt a csettintést, abban a pillanatban gondoljatok egy egyszerű, mondjuk egy szerszámra, egy kézi szerszámra. Csettintettem. Mindenkinek lett egy első gondolata, ne mondjátok el, ha van közeletekben valaki, annak se.
0: Rá van írva egy Hilti. Igen?
1: És egy csettintek egyet. Mikor meghalljátok, abban a pillanatban gondoljatok egy egyszerű színre. Oké, megtörtént a csettintés, mindenkinek a fejben van tárgy, van szín. Még arra vagyok kíváncsi, hogy ha csettintek egyet, gondoljatok egy egyszerű zöldségre. Megint csettintettem. Nos, arra vagyok kíváncsi, hogy tényleg írjátok meg nyugodtan itt az adásnak a Facebook oldalára, hogyha esetleg, amikor csettintettem a fejetekbe, véletlenszerűen mondjuk egy kalapács ugrott be, vagy esetleg a piros szín, vagy mondjuk a sárgarépa.
0: Tomi,
1: csóválod a fejed.
0: Meglátjuk a hallgatóknál, hogy jött be a találati
1: vagyok.
0: Arány. Igazából...
1: Ez jutott eszembe írtelen egy impróba.
0: Szép munka, munka. És hogyha valaki megállít, és mondjuk hoz magával egy kártyapaklit, akkor azt is simán?
1: Persze. Én amúgy is sima kártyapaklikkal adok, nem szeretem az ilyen trükkös bűvészkártyákat, mert nem foghatja meg a néző. Úgyhogy igen, abszolút. Meg bármi, vagy akár a telefonjával, az órájával, bármi. Tehát ezt, én nagyon szeretem ezt a jammelést.
0: De visszaadod az órát? Mert van ez a széttörős trükkös, és sosem vártam.
1: Meglátjuk, ez majd attól függ, hogy sikerült.
0: Na várjál, és azt még mondd el, légy szíves, hogy ez a backstage bűvészkedés, ez hogy megy, mert ott így rengeteg fellépőnk van, fantasztikus a line-up. Van-e köztük olyan, akit nagyon ámulatba akarsz ejteni egy trükkel, van-e olyan, akit mondjuk nagyobb kihívás, de most tényleg itt biztos láttad a fellépőket.
1: Persze, hát akivel lebeszéltük, és nagyon szeretném, és majd csinálunk is a fesztivál oldalára, remélem róla kontentet, Korda György, nagy kártyás, mindenképp valami kártyatrükköt szeretnék, remélem össze is jön. Kevint nagyon szerettem, mindenképp meg akarom hívni egy trükkre, és a halott pénz pedig nagyon közeli barátság van közöttünk, úgyhogy remélem őket is meghívhatom egy trükkre.
0: Közeli barátság?
1: Igen. Így, hát jó pár éve ismerjük egymást.
0: Én azt szeretném, hogy a kalapja kap kalapjából húzzál ki valamit. Jó? Tehát, hogyha azt megcsinálod, akkor...
1: Megpróbálom a kedvéért.
0: Jó, és a színpadi műsor kapcsán még annyit, hogy itt illúziókra számíthatunk? Egy trükköt árulj el, csak nem kell elmondani a titkot, meg semmit, csak hogy mit várjunk, szétfűrészelsz-e valakit, felgyújtasz-e valamit, eltörsz-e valamit?
1: Nagyon sok ötlet van a fejemben, van egy kb. Trükklista, hogy miket akarok majd bemutatni, de az lenne itt is a célom, hogy egy picit improvizatív legyen, tehát szeretném azt, hogy ha azt érzem a csapattól, hogy mondjuk egy humorosabb trükk passzol, akkor arra fogok menni. Ha azt érzem, ami nagyon látvány kell, akkor arra. Tehát így próbálok minden ízéből, szeretnék misztikus számot, tehát mindegyikből szeretnék egy picit mutatni, majd így érzem kb. A közönséget, én nagyon szeretek improvizálni közben.
0: Tehát akkor igazából olvasod a hangulatot, és azt viszed tovább.
1: Igen.
0: És most mondtad itt a fellépőket, akkor a kordáikhoz egy kártyatrükkel?
1: Mindenképp.
0: Közel lesz a pókerhez?
1: Mindenképp, persze. Hát óriási pókeres a Korda Gyuri bácsi, úgyhogy...
0: Na, nagyon kíváncsi vagyok.
1: Egyébként remélem összejön.
0: Őt nagyon nehéz megvezetni ilyen dolgokban szerintem.
1: Persze,
0: ez egy külön izgalmas dolog lesz. Jó, még egy valamit muszáj megkérdeznem, mert itt kérdezték tőlem a hallgatók is, hogy vannak páran, akiknek még nincsen belépőjük, hogy ki tudsz-e menni, és valami olyan trükköt, hogy akkor legyen a
1: kezükre. Karszalagot a kezükre.
0: Hát
1: Féláron ilyesmi. Igen, az a baj, hogy megharagudnának rám a szervezők, és akkor lehet jövőre nem lehetnék itt, úgyhogy ezt nem tudjuk.
0: annyit árulj el, hogy mennyire ismernek meg, mennyire állítanak meg, mennyire van sok dolgod, amikor nem a backstage-ben vagy?
1: Hát igazából ez változó. Most például, amikor ide jöttünk hozzátok, valaki pont felismert és megállított, de valahogy egyszerűen így el tudok vegyülni a tömegben. Ez mikor, hogy?
0: Tegyétek próbára, Kis V. Balázs, illúzionista. Nagyon köszi, hogy itt vagy, várjuk a vasárnapi műsorodat, és addig pedig állítsátok meg egy trükkre. A Facebookon pedig megnézzük, hogy hányan gondoltatok a kalapácsra, a pirosra és a sárga répára. Köszönöm, Balázs.
1: Én is köszönöm.

0: Figyelj, még mindig a legjobb estén volt, amikor 15 nővel táncolt. Ja?
1: Adás! A helyszín a Vízzere Virág Fesztivál, Tatáról jelentkezünk egészen este 6 óráig ma is, innen a 30 akárhány fokban, majd Rédül kolléga elmondja, mert ő a stáb meteorológusa.
2: 36 igen, fok van és táncol a Kitty.
1: Igen, Kitty beindította a hőség, úgyhogy forra vére, vagy nem tudom milyen, minden esetre nagyon, nagyon bölcs volt, ami drága hírszerkesztő kolléganőnk, mert hogy itt végigkente magát naptejjel, úgyhogy ez egy jó tanács mindenkinek, hogy védjétek a bőrötöket.
2: Egyébként lehetett volna az az opció is, hogy a Pisti táncol itt félmesztelenül, és a Kitty mond bent híreket, mert akkor jól döntöttél, főnök.
1: Én is úgy gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Igen, bár biztos a Pisti is nagyon szexin tudja kenni magát naptejjel, de erre én nem akarom kíváncsi. Lackó, te elképzelted lelki szemeid előtt?
3: Én még megszólalni se tudok, köszönöm szépen ezt az élményt, úgyhogy ezzel fogok krémeket álmodni mostantól. Na, azon kívül, hogy itt szikszevenöztél egyet az előbb, igen, az egész tábot itt lefagyasztotta.
1: Hát figyelj, nekem van egy mindjárt 9, meg egy 11 éves gyerekem, én napi szinten hallgatom a szikszevenözést.
3: Hát jó, de neki jól áll, érted? Egyébként, hát nem tudom.
2: Ha te bedobsz egy ilyet otthon, akkor azt mondják, hogy ú, apa, de laza vagy. Nem tudom, mit vele
3: vagy. Apa,
2: de
3: most klafa vagy.
2: Ne, klafa vagy. Baró, ha ilyet csinálsz otthon?
1: Nem, ők akkor röhögnek. De szerintem röhögnek. Ilyen, hát, ja, inkább kínosnak tartják véletően. Igen, sok dolgomat tartják kínosnak.
2: Jó, de ez így van jól. Ez így van jól.
3: Igen, a szülők mindig is cikik voltak valahogy a gyerekek szemében egyébként minden generációban, valamilyen szinten, hanem is teljesen. Szerintem ez így van jól, hogy te is mondod, Ádi.
1: Igen, pedig hogy lehetne menőbb apjuk, mint én, nem is értem.
2: Hát nem, hogy ez a téma, ez ilyen 6-7, nem? Jól használtam, én nem értem.
3: Szerintem nem, de nem biztos, vagy nem vagyok benne biztos. Én sem értem már ezt.
1: Ez olyan, mint a Csikizágziben. Bárhova be lehet dobni.
2: Weiter, bitem.
1: Jagenau, ja. Na, srácok, amit bedobnék így nektek kérdésnek, hogy egy fesztiválnak azért nagyon-nagyon sok összetevője van, ugye a koncertek, slágerek, hangulat, látvány, mi az, ami titeket leginkább inspirál arra, hogy mondjuk valahova ellátogassatok?
2: Nekem a baráti társaság. Tehát tulajdonképpen nekem a fesztiválokon soha nem az jött át, hogy akkor most milyen koncert, meg hogyan, mert az egyik helyszínről mentünk át mindig a másikra, és igazából ebből meghallgattunk egy dalt, abból, és akkor bántam, hogy lemaradtam a koncert végéről. Tehát akikkel összesodródsz, és akikkel dumálsz, nekem az a húzó.
1: Lackó?
3: Egyetértek Ádival, nálam is a baráti társaság, hiszen ilyenkor lehet a legnagyobb bulikat tényleg közösen kedvelt előadónál együtt énekelni, némi üdítő társaságában, és akkor ilyenkor egy felszabadult hangulatú ünneplést ott lezavarni a nyáron. Ebből vannak a legszebb nyári emlékek szerintem.
2: Tehát nagyon itt, hogyha egy koncertet meg akarsz nézni, vagy meg akarsz hallgatni, mondjuk a kedvenc előadottól, nyilván, hogyha ide jön egy világsztár, akkor működhet, de hogy alapvetően nem a fesztiválra mész. Tehát ott mindenbe belekóstolsz egy kicsit, aztán azt élvezed, nem?
3: Igen, meg egyébként tudod, ezek a DJ partik is ilyen, pont ezért népszerűek, mert ott viszont nem csak egy előadó van, hanem több előadó, több kedvenc dal, ami nyilván a baráti társaságon is átüt, és olyan dalt is elkezdesz is énekelni, amit egyébként mondjuk úgy már herótodon egy picit, mert sokat hallottad, olyankor már nem érdekes senkit, hogy hányszor hallottad, hanem buliban is.
2: De amúgy a dekorból is emeljünk ki egy dolgot, mert itt kifejezetten tetszik nekem ez a fesztivál kaput, tök jó hangulata van, ott akarok fotózkodni, csak nem tudom kivel.
1: Igen, mondjuk én, ha már a dekor, én azt állapítottam meg, hogy itt néztem, hogy egy csinos fiatal lányok mászkálnak, és akkor így az jutott eszembe, hogy dekoros vagyok. Na, szóval én kérek elnézést.
3: Hát de legalább a korod még nem 6-7. Ott még nem tartasz.
2: Hát igen, neked a víz az már ilyen ilyen reumára valami, ami termálvíz,
3: beleülsz
2: egy kicsit. A zene, az tegnap, ha te előadóid már lementek a kordáik blokkal, szerintem.
3: A virág meg már hervad.
2: A virág meg már megy a sírra, de hagyjuk.
1: Ennyi, tulajdonképpen én már itt tartok. Igen, hát ez a baj, tudod, hogy tényleg, hogyha belegondolok így, hogy fesztivál élmények, akkor már nagyon régre kell visszagondolnom.
2: Jó, de az egész ilyen jó, meg ami nekem ebben nagyon tetszik, és tényleg nagyon tetszik, hogy ez egy családi fesztivál, és ez élvezhető, érthető, élhető. Tehát, hogyha körbenézek, főleg így öt előtt nagyon sok család jön, és ez tök jó látni.
1: Igen, nagyon sokan jönnek, szülők, kisgyerekekkel, nagyon-nagyon vegyes a társaság, de én azt gondolom valóban, hogy mindenki megtalálja azt, ami igazán neki való. Nyilván a következő órában is majd itt szemlézünk a mai programkínálatból, lehet, hogy kicsit előre tekintünk már holnapra is, úgyhogy mindenféleképpen érdemes velünk tartani, és ne felejtjétek, hogyha megkerestek minket a Várudvar, illetve a nagy színpad között, akkor itt a Forrás Rádió standjánál játszani is lehet velünk, hiszen van nekünk dobókockánk, van nekünk szerencsekerekünk, és nagyon klassz rádiós nyeremények, úgyhogy gyertek, keressetek meg minket, és játszatok a forrásos ajándéktárgyakért.

0: hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolunk nálunk a bulira. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Június 28-án a Tatai Öregtó partján a Vízzene Virág Fesztivál Rocksziget nagy színpadára érkezik a Mobilmánia Viki Dágyulával. A legendás hangzás, ikonikus dalok és hamisítatlan rock energia garantált. Garantált. Össze a barátokat és készülj egy felejthetetlen nyári koncertre Tatán.
2: Vedd meg jegyed még ma a www.vizzenevirágfesztivál.hu oldalon.
1: 4 nap, végtelen élmény.
3: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédő javítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
4: Ragyog a nap és te hunyorogsz. Védd szemedet stílusos napszemüveggel az Aranyszem Optika kínálatából. Legyen sportos, elegáns vagy extravagáns, polarizált vagy dioptriás, mind egy helyen, az Aranyszem Optikában, Tatán és Tatabányán. Látásvizsgálatra kérj időpontot. 0620 50 20 179.
5: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
6: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 óra lesz, jó napot kívánok! Takarékos vízhasználatra figyelmeztet a nagy melegben a Magyar Vízi Közműszövetség. 2031-re az elektromos autók kerülhetnek többségbe az európai új autópiacon. Nyilvános a Fradi és az Eto nemzetközi menetrendje. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. A tudatos takarékos vízhasználat fontosságára figyelmeztet a Magyar Vízi Közműszövetség a következő napok extrém meleg időjárása miatt, és azt kérik, hogy locsolásra ne csapvizet használjanak, csökkentsék a locsolás gyakoriságát, valamint az utak, járdák locsolását, ezeken a napokon ne csapvízzel oldják meg. Az MTI-nek adott közleményükben kiemelték, hogy a víziközmű szolgáltatók munkatársai a nap 24 órájában megfeszítetten azon dolgoznak, hogy a szolgáltatás biztonsága folyamatosan fenntartott legyen. Mint írták, a kánikulában fontos figyelni a környezet tudatos nem pazarló vízhasználatra, hiszen a klímaváltozás a vízellátásban is érezteti már hatását. Az akkumulátoros elektromos járművek válhatnak az európai személyautópiac meghatározó szegmensévé a következő évtized elejére. A Dataforce piackutató intézet előrejelzése szerint 2031-re az elektromos autók kerülhetnek többségbe az európai új autópiacon. A jelentés rámutat, hogy 2025-ben még a benzinüzemű járművek rendelkeztek a legnagyobb piaci részesedéssel, ám arányuk fokozatosan csökken. A nyilvános töltőpontok száma Európában 2025-re meghaladta az 1 milliót, ugyanakkor jelenleg a töltőhálózat területi egyenlőtlenségei és a lakossági töltési lehetőségek korlátozott elérhetősége továbbra is akadályozzák a gyorsabb terjedést. És ismét a hőség, a hőségriadó ideje alatt a szervezők több intézkedéssel is készülnek a Tatai Vízzenevirág Fesztiválon, hogy a látogatók biztonságosan vészeljék át a nagy meleget. A fesztivál területére vizet is be lehet vinni, emellett több helyen ivóvízvételi pontokat alakítottak ki, ahol a kulacsok is újra töltetők. A szervezők ingyenes vízosztással is segítik a felfrissülést, a fesztivál területén kihelyezett párakapuknál pedig bárki leütheti magát. A látogatókat arra kérik, hogy a programok mellett fokozatosan figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra. És végezetül sport, az Európai Labdarúgó Szövetség, vagyis az UEFA nyilvánosságra hozta a bajnok Eto FC és a Magyar Kupa győztes Ferencváros első fordulós bajnokok ligája, illetve Európa Liga selejtező mérkőzéseinek időpontjait. A győriek a nyitó körben az izlandi Víkingur Reykjavíkkal találkoznak. Az első meccset július 7-én közép-európai idő szerint 21 órától vívják az izlandi fővárosban, a hazai visszavágót pedig egy héttel később, július 14-én 19 órától játszák. Az FTC EL selejtező első körének első mérkőzését július 9-én 20 órakor kezdi a Vojvodina vendégeként. Egy héttel később, július 16-án pedig 20 óra 15 perctől fogadja az újvidéki csapatot.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínes.

0: helyszín a Vízzenevirág Fesztivál, Tatáról jelentkezünk ebben az órában. Hello. Is, és hát hamarosan a Családi Sziget színpadán a Dancing Feet Akrobatikus Rock and Roll Sport Egyesület. Folytási pedig már itt van velünk. Hello Erzsi, szia, szia!
1: Sziasztok, üdvözlöm hát a kedves hallgatókat!
0: Mindjárt színpadon vagytok ebben az irtózatos meleg időben, úgyhogy hát kitartás a táncosoknak. Azért gondolom, hogy ez ilyenkor egy plusz nehezítő faktor számotokra, ugye?
1: Igen, eléggé leterheli a szervezetőket, bár egyébként egészen hozzá vagyunk edződve, hiszen sok a nyári fellépés, illetve sok olyan verseny van, ahol kb. Ez a klíma van csak termen belül. Itt most ami a legrosszabb, az a tűző nap. De azért hoztunk jó sok vizet magunkkal, és reméljük, hogy egy kicsit jobb lesz a klíma.
0: Ráadásul ugye nálatok még csak az sincs, hogy valami, mit tudom én, picivel kevesebb ruha, mert hát ugye nálatok ugye adottak a fellépő ruhák.
1: Hát most már egyre kevesebb ruha van a gyerekeken is, tehát most már ujja sincs a ruhának, már lába sincs a ruhának, tehát igazából lassan már bikinibe és fürdőruhába fognak táncolni, de igen, vannak bizonyos kategóriák, ahol muszáj a hosszú ujj, a hosszú nadrág, úgyhogy ők sajnos ebben a melegben asszalódni fognak a színpadon.
0: Mennyire van sűrű időszak a hátatok mögött, illetve előttetek? Mert én azért azt gondolom, hogyha valaki ismer titeket, akkor azt tudja, hogy egyrészt ott vagytok a rendezvényeken, másrészt pedig hát ugye rengeteg versenyen képviselitek, mind az egyesület, mind pedig az ország színeit, mert ugye itt azért még nemzetközi szintereket is emlegethetünk.
1: Igen, ez a fél év egy kicsit zúzós volt, tehát mindannyian éreztük, a gyerekek is és mi edzők is, de az ország többi kollégája is, hogy szerintünk ez a fél év volt a legnehezebb. Mondjuk úgy, hogy minden áldott hétvégén szinte volt valami, vagy saját verseny, vagy külföldi verseny, vagy nemzetközi, de meghívásos verseny, vagy területi verseny, vagy országos verseny, vagy diákolimpia több fordulóban, és mellette az összes fellépés, ugye mindenféle rendezvényen, ballagáson, szalagavaton, bármi, ami volt. Egyébként nagyon termékeny volt, nagyon ügyesek voltak a gyerekek, mind nemzetközi, mind hazai színekben, úgyhogy én csak büszkeséggel mondhatok róluk bármit.
2: Nekem minden évben a kérdésem, ami nagyon érdekel, hogy hogyan álltok fiúkkal. Tehát nyilván azért a rock and roll az is szükséges, és mondjuk a Hogyan tudnék élni nélkül egy című film hozott ebbe új srácokat, akik táncolni akarnak.
1: Hát nem.
2: Nem?
1: A film az nagyon jó volt, de úgy látszik, a fiúk annyira nem élvezték ezt a féle
2: hát kevesen vannak?
1: Dolgot. Igen, őszinte leszek, van egy fiunk, aki kisebb kategóriás, és ugye az Annácskám, ő az, akinek van egy táncpárja, most már más táncpárja van, mint eddig, és ennyi. Sajnos több fiú nem igazán mer jelentkezni. Szerintem félnek a sok lánytól, vagy...
2: De ez tök érdekes amúgy, Roland. Hát ez, most visszagondolsz a fiatal korodra, azért nyilván nem az első gondolatod, hogy rock and roll táncos akarsz lenni, de hogyha megnézel egy ilyen táncprodukciót, akkor lehet, hogy újra értelmezed a múltat.
0: Igen, igen, lehet, hogy nem tudom, hazamegyek, így bedobom a gyereknek is, hogy figyelj még valahogy a foci mellé szorítsuk már.
2: Érte, hogy van ez a foci dolog, de na.
0: Igen, de valahogy ez így összekapcsolódik sokak fejében. Ez egyfajta előítélet is, nem? Hogy ez egy ilyen csajos tánc.
1: Igen, szerintem ez is benne van. Bár hozzá kell tennem, hogy régen, tehát például a Norbi is, illetve az összes többi őkorabeli fiú, azért indult el, mert bement a táncterembe, és látta, hogy mennyi jó csaj van, hú, én ide akarok tartozni, és ott ragadt. Most már a fiúk valahogy nem mennek be ilyen helyekre, ahol sok jó csaj van, én nem tudom, hogy hova járnak, lehet, hogy a foci edzésre inkább ahol sok fiú van, tehát ilyen fura...
0: A Tinderre járnak.
1: A Tinderre, igen, az is lehet. Furcsa helyzetben vagyunk, nekem ez meglepő egyébként.
2: És ilyenkor nem sokkal a fellépés előtt, mert annyira rutin minden, hogy mindenki félszavakból tud mindent, hogy ilyenkor még kell nekik valamit mondani, hogy arra figyelj majd, amikor a nem tudom mi.
1: Tökéletesen tud mindenki, még a kicsik is mindent, tehát mi azért elég sokat gyakorolunk is erre, hogy hogyan és mint csináljuk a dolgokat, és most azért például a picikék is, a 10 évesek is jönnek már akrobatika mixel a nagyobbakkal, tehát hogy ők is már beleindultak. Egyetlen egy kicsi problémánk adódott, hogy zűrzavar támadt a színpad kiosztásban, és sajnos nem azt a színpadot kaptuk, amit tavaly, így ezen a színpadon nem igazán tudunk mindent megmutatni, mert hogy nem férünk el sem a lapterületben, sem magasságban, úgyhogy ez egy kicsit problémát hozott. Én ma délelőtt így át kellett szerveznem az egészet, de ezek a lányok, ez nagyon szuper csapat mindegyik, és elmondtuk, hogy mire kell figyelni, hova kell figyelni, megmutatjuk majd, és ők szerintem gyönyörűen le fogják hozni.
0: Igen, hogyha valaki még nem látott volna titeket, akkor azt azért tudni kell, hogy itt olyan ugrások vannak, hogy én nem is tudom, hogy hány méter magasra ugranak föl a lányok. Én ugye sokszor konferáltalak titeket már az elmúlt években, nagyon sokszor láttam már a produkciókat, és hát én tudom, hogy meg tudják csinálni a lányok, de esküszöm, a mai napig néha megijedek, hogy ugye elkapják, mert hogy nagyon magasra földobják a csajok egymást például.
1: Igen, ők nagyon ügyesek és nagyon szuperek, de ez mind-mind nagyon sok munka eredmény egyébként, hozzáteszem, és rettentő nagy a lázat mindegyiktől, úgyhogy én nagyon becsülöm az összes lányt, és természetesen azt a két fiút is, aki ebben dolgozik. Most sajnos nem fogják látni azokat az igazán nagy dobásokat, mert hogy nem fér el.
2: Hát vagy este a Benko Dixieland Bandre még néhány lány visszaesik a világításról, de ezt meglátjuk. A pólódról magyarázz néhány gondolatot meg nekem, kérlek. Nagyon menő, rock and roll, és ott van rajta, hogy eddig csak nyugodtan.
1: Hát igen, ennek története van.
2: Ne, ez érdekel.
1: Én is táncolok, mint öreg lányos edző. Vagyunk 5-6, akik így összeálltunk, régi edzők, 30 pluszosak, és lett egy Vinyák nevezetű szenior csapatunk, és mi elkezdtünk tavaly versenyezni is egy másfajta rendszerben, a Move Dance rendszerben, ők is rockisok főleg, de street dance, hip-hop, mindenféle dologgal foglalkoznak, és... Hát minden egyes verseny előtt két edzéssel megváltoztattuk a koreót, de sokszor edzésről edzésre, és ezért van az, hogy eddig. Tehát, hogy eddig volt ez kész? A koreó, eddig volt, úgyhogy csak nyugodtan, jó lesz az, csak nyugodtan, mert eddig volt ez így.
0: Erzsi, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én azt gondolom, hogy te most ijedsz a színpadhoz, hiszen mindjárt akkor a Családi Sziget színpadán a Dancing Feet Akrobatikus Rock and Roll Sportegyesület. Folyt Erzsébettel beszélgettünk a Sportegyesület képviseletében.
1: Köszönöm szépen.
2: Köszi.
1: Sziasztok.

felé, vagy már a bulira készül. A Forrás Rádió adja a fesztivál tempót. Víz, zene, virág. Nyár, ahogy kell.

0: Kit találtál rólad?
1: Képzeld el, egy olyan kedves vendéget, aki annó már volt nálunk a reggeli műsorban régebben, most pedig itt futottunk össze a Vízzene Virág Fesztiválon, mert hogy itt van, én úgy tippelem, hogy kiállítóként Ambrus Attila, szia Attila!
2: Szervusztok, sziasztok!
1: Jó, sejtem, hogy kiállítóként vagy itt jelen kézművesként?
2: Hát szívóágol vagyok, hogy meleg van, tudod, és én az árnyékos oldalhoz vagyok hozzászokva, és az a helyzet, hogy ezt nagyon csúnyán benéztem ezt a rendezvényt, nem csak én, vagyunk egy páran így, de alapjában, mivel úgy

0: vagyok, hogy ugye Komárom-Esztergom megyei vagyok, most már 10 éve, és régen jártam sokat erre a rendezvényre, de alapjában mivel most kipróbáltam, ugye közben, ugye nekem volt egy törés az életemben, és elkezdtem építkezni, úgyhogy még nem adtuk el az előző házat, tudod, és ma a mai világban nem vagyok sajnos a Matolcsinak a rokona, tehát hogy nem tudok annyi pénzt előásni, és innentől kezdve be kell vállaljak rendezvényeket.
1: És akkor jöttél, itt vagy a nagy melegben, hát figyelj, látom azért kis sörikével hűtöd magad, jól teszed, védőital az abszolút fontos. Hát azt gondolom, hogy igen, így a napközben talán nem, de azért este úgy lehet forgalom, nem?
0: Hát ugye én elásott pénzből élek.
2: De ezt akartam egyébként, pont ezt akartam kérdezni, imádom, hogy
1: én csinálsz.
2: Hogy de ezen ez alibi, tavaly alibi óta gondolkozom, alibi. Hogy egy a Vízzenevirág Fesztiválból eltűnt a vízfelirat, hogy nincs valami információd?
0: Ugye egy bajban képzeljétek el, néhány éve itt voltam, volt ez a lehalászás, és elnézést kérek a szervezőktől, nem akarom lelőni a poént, de az történt, hogy akik összeszedték előzést a halat, azok be voltak karmolva rég rendesen, hát ugye megalakultak, és ugye lezárták ugye a halaknak a helyét. Viszont megszöktek a halak, és reggel le kellett halászni a halakat, és nem volt hal. Nekem ez a tatai hal lehalászás, ez arról szólt, hogy néhány éve pancsarok voltak a szervezők, és benézték a sztorit, és elvitték, a halak kiúztak, és ugye megjött x ember reggel, hogy majd jön a lehalászás, és nem volt hal, ugye kiszöktek a hálóból, és ugye ezért nincs bűntársam, tehát ugye mai napig úgy jelek, hogy nincs bűntárs, nem senkiben nem hiszek, pont a múltam miatt, ugye nyilván akiben megbízol, az előbb-utóbb valamilyen formában elad, sajnos.
1: Ugye amikor voltál nálunk, akkor azért mesélted azt, hogy mész tényleg sok vásárban ott vagy kézműves termékekkel, nem mindenhol fogadnak szívesen, ugye akkor mesélted, hogy azért vannak
0: olyan helyek. Vagyok.
1: Így van, vannak olyan helyek, ahol ugye a múltad miatt mondjuk így köpködnek rád, meg tényleg nem fogadnak szívesen. Itt azért talán egy pozitív légkörrel találkoztál eddig?
0: Annyi szerencsém van, hogy ugye lassan 14 éve szabadultam, és ugye én tartok viszkiesteket, tartok bűnügyi sétákat, most nemrég felkértek a Veszprém várbörtönben idegenvezetőként, tehát ugye tárat vezető vagyok, tehát megvannak a feladataim, önkormányzatoknak dolgozok, ami arról szól, hogy gyerekekkel korongozok egész napon. Most gondolj bele, a tűzönapon ott létrehozunk valamit, és pont arról szól, hogy a gyerek addig se nyomkodja a telefonját, hanem csinálunk valamit, amit apukájának, anyukájának el tud készíteni, és amellett, hogy megoszt ember vagyok, én azt gondolom, hogy jó úton járok. Tehát ugye lehet engem bántani, lehet engem fikázni, csak egy baj van, hogy aki engem bánt, az is tükörbe kéne nézzem, mert attól, hogy valaki hangos, nem biztos, hogy igaza van.
2: Egyébként, bocs, csak én meg azon gondolkoztam sokat, rengeteg dokumentumfilmet megnéztem veled kapcsolatban, megnéztem az ilyen szórakoztató jellegű filmeket, és meghallgattam bűnügyi podcasteket, és azon filóztam, hogy vajon, hogyha a mai világban történne ugyanez, amit te akkor elkövettél, akkor mi történne másképp? Működött volna?
0: Képzeld el, most nagyon szerény vagyok. Nekem köszönheti Magyarország, hogy ma a bankban van biztonság. Tehát én nagyon sokat tettem azért, hogy Magyarországon a bankbiztonság olyan, mint létezzen. Tehát az, amit én annól csináltam, az már nem működik. Ugye mindenkinél van okostelefon, zártláncú rendszerek vannak. Hogyha bemész egy belvárosban, kamerarendszerek vannak. Tehát nem tudod meg nem tudsz hova menni. Látják, kijössz a bankból, látják, hogy hova mész. Tehát én annó kihasználtam egy piacirést, úgymond. És ezért működött az én világom. Ma már ez nem működik. Egyrészt ugye már nincs pénz, ugye a kollégám a Matolcsi úr elvitt elég sok pénzt, és emiatt sajnos nincs a bankba pénz. Tehát ugye gondolj bele, hogy bemegyek a bankba, tök mindegy, milyen bankról beszélünk, és fel akarok venni 2-3 millió forintot, előtt egy héttel minimum kell szólnom, hogy behozzák a lóvét, mert egyszerűen nincs készpénz.
2: És akkor már gyanús vagy.
0: Aha. Igen, már gyanús vagy. Én gyanús vagyok. Nemrég a gyerekeknek bepakoltam, ugye van két pici gyerekünk, és nem mondom melyik bank, bepakoltam néhány ezer eurót, ugye, hogy 18 évesen majd kezdenek ezzel valamit, és ott álltam 2 órán keresztül, és mindenkivel kellett fotózkodjak. Tehát a fiókkal, de mindenkivel fotózkodtam, mert nem tudta a bal kéz, hogy mit csinál a jobb kéz. És ez a gond, hogy amikor először bementem a bankba, amikor szabadultam hivatalosan, akkor lefagyott a rendszer. És ugye az őr teljesen be volt feszülve, és akkor nyúlkált a fegyveréhez. És mondtam, hogy figyelj, fater, én sem vagyok szolgálatban, te sem vagy a szolgálatban, te vagyunk itt békésen.
2: Adnak amúgy neked hitelt?
0: De nem kérek. Nem kérek. Okay. Hála jó ének. tudod, egy nagyon fontos szabály van az életemben, hogy ha kapsz valahonnan valamit, az kurva sokba kerül, már elnézést kérek a plasztikus jelzőért, tehát nem szabad hitelt kérni, mert azt ki kell fizetni. És az mindig az van, hogyha oké, kapsz a banktól valami hitelt, az kétszer, háromszor, négyszer. Én nem azt mondom, hogy nincs szükség a bankrendszerre, szükség van. Normális esetben, tehát hogyha a bankrendszer jól működik, akkor szükség van a bankrendszerre. Csak sajnos a korábbi tapasztalatomat figyelembe véve azt látom, hogy a bankrendszer igazából néhány emberen kívül, tehát ugye akik benne vannak a rendszerben, azoknak működik, de átlag ember megszívja. Nem szabad felvenni hitelt. Tehát egyetlen szabály van, hogy addig nyújtózkodjál, amíg a takarod ér.
1: Attila, említetted itt adáson kívül, hogy készült már rólad film, de hogy most amerikai film készül, az már így a finishben van?
0: Hát most ott tartunk, hogy akik megvették a jogokat, az a tavaly voltam, küldtek egy kis előleget, ugye elmentünk Tanzániába, meg Zanzibárba, tehát ugye kaptunk egy kis előleget, viszont most jön újból a srác, az NHL-ben volt hokikapus, csak egy baj volt, hogy a feleségének kiket fizessen, az előző feleségének kiket fizessen 10 millió dollárt. Tudod, Amerikában van egy olyan szabály, hogy a nő viszi a szarjét.
1: Olyanok, mint a hurrikán, tudod? Azok is azért vannak elnevezve nőkről, mert amikor jön nedves, amikor megy, akkor viszi a házat.
0: Itt a pont.
2: Attila egyből ránézett a hírszerkesztőkre.
0: Szóval az a lényeg, hogy most jön a srác, aki megvett a jogokat, és hozza a forgatókönyvírót is, úgyhogy ha egyszer ez elkészül, akkor nem fogok senkivel szobálni, mert annyira gazdag leszek, hogy ez utcát lezárom, tudod, és akkor senki nem jött
2: az utcába. Mert nem az volt a magyar filmnél, hogy te nem kaphatsz belőle pénzt?
0: Kapattam minimális pénzt. Kapattam, ugyanis volt egy ilyen jogszabály, nagyon kevesen tudják, ugye Vujtrutyko, megvan a Vujtrutyko, Balogh Szilárd, ugye alias Balogh Szilárd, följelentette a kollégáját, a Hajdú Pétert, ugyanis a Hajdú kifizetett, ugye megvan a Kozmagyilkosság, ugye, talán idősebbeknek talán megvan, ott a Rafael Sándornak kifizettek 3 millió forintot egy interjúért. És ebből lett egy erkölcsi meg morális probléma, hogy miért kell egy bűnözőnek, illetve egy olyan embert, aki a másikat szíven szúr, kifizetni 3 millió forintot egy interjúért. És ebből lett egy jogszabály módosítás, ami tulajdonképpen a nem ment át a parlamenten, viszont volt erre egy keret, ami azt jelentette, hogy tudomásom szerint törvénytervezet volt, csak nem fogadták el. És én a mai napig abban a hitben éltem, hogy emiatt nekem nem lehet semmilyen pénz a nevemen. És ugye minden a feleségemnek a nevén van. Tehát ugye tulajdonképpen ott tartok, hogy ilyen homeless vagyok, mert ugye nincs semmi a nevemen, de alapjában ugye nem fogadták le ezt a jogszabályt.
2: Hány férj van ezzel egyébként így, nem?
1: Bizonyos szakmákban ez azt mondják, hogy praktikus, meg bizonyos élethelyzetekben praktikus.
2: Bocs, csak annyi, hogy a koncertekből valami érdekel? Itt vagyunk egy fesztiválon, maradsz este?
0: Ugye nincs rá időm.
2: Nincs rá időm.
0: Az a baj,
2: meg nincsen karszalagot, hogy jöttél?
0: De ugye én egyébként csak szólok zárójelben, járok dobolni.
2: Ugye,
0: van egy tanárom, járok dobolni, minden héten megyek dobolni, és csinálok egy börtönzenekart, tudod. Ugye vagyunk egy páran, ugye Lagzi Lajcsi, az Alatait már nem veszem be a buliba.
2: Akkor áram már van.
0: és az a helyzet, hogy 60 éves koromban csinálok egy börtön bendet, ugye a Jailhouse-ra akkor simán le fogunk tudni tolni, tudod. És járok
2: dobolni. Stolnyomja az éneket, és tényleg megvettem.
0: Például nagyon jó haverom a Csádi, a gyerekem, az első gyerekem, az 2 zenére aludt el, a Jégdupla viszkivel, meg volt az Omegának a Gyöngyhajú lány. És erre aludt el. Tehát 2 szám volt, amire elaludt a kislányom, és a mai napig úgy vagyok vele, hogy 60 éves koromban lesz ez börtönzenekarom. Most meg dolgozok rajta, hát Kottát már nézegetem, tudod, már egy ilyen negyedek, meg nyolcadok, meg Isten tudja micsoda, tehát tudom, hogy mi az a violin kulcs. Ellentétben Győzikével, ugye egyszer Győzike volt nálam egy főzőműsorban, és az ott az a szabály, aki bejön hozzám, az IQ-tesztet kell kitöltsön.
2: Tök jó.
1: Egyébként pedig manapság nem kell tudni zenélni ahhoz, hogy színpadra állhass.
2: Hát ezek a
0: nekem fontos, figyelj, nem tettem meg azt, hogy átcseszek bárkit is.
2: Whisky Cola fesztiválon bűncselekmény?
0: Figyelj, egyben nem szabad.
2: Külön. Én nekem a Monkey Shoulder a kedvencem, mit javasolsz?
0: Nagyon jó, tudod, mit jelent?
2: Persze, hát a bányászoknak volt ugye a várjuk.
0: Nem a bányászok, hanem akik lapát voltak. Igen, és ugye megnyúlt a kezük, és ugye
2: és kialakult egy ilyen majom
0: így
2: váluk.
0: Így van, és akkor a majom váluk, ugye amikor a tőzegen ugye forgatták a tőzegen az árpát meg a különböző takarmányokat, nem megnyúlt a kezük. és ezért hívják Monkey Shoulders-nak. Egyébként egy nagyon jó whisky, én elsőben bourbon party vagyok.
2: Na megint tanultunk valamit, de mennyi mindent.
1: Így van. Attila, köszönjük szépen, hogy itt vagy, köszönjük szépen.
0: Megvan mindenkinek a pénze?
1: Beszélgettünk, figyelj, nekem a telefonom itt a tárcámat meg jól eldugtam már előre. Attila, köszönjük szépen, Aurus Attilával beszélgettünk, aki tehát kiállítóként itt van Tatán a Vízzene Virág Fesztiválon.

0: hangerőt fel, jön egy újabb hazai kedvenc. Forrás Rádió.
1: A gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb füllentés

0: helyszín Tatavi Zenevirág Fesztivál, és hát Szabó Pistit nem csak a hírekben hallhatjátok, hanem bizony a Rock-szigeten is lehet őt látni, illetve hallani. Na, szerencsére Hello. Nem énekel. Nem konferálsz, nem az Pisti. Bár lehet, hogy jól énekelsz, nem tudom.
1: Hello, üdv a hallgatóknak is. Azért sikerült egy kicsit énekelni tegnap, tehát hogy az egyik koncert előtt egy kis korda idézéssel sikerült feltérnem a színpadra. Nem biztos, hogy mindenki örült neki, nekem mókásnak tűnt az attrakció.
0: Repteret vagy Mamma Mia-t énekeltél?
1: Mamma Mia-t? Az mi? Csak téged is sikerül egy kis dalolásra.
2: Na jó, az van a hallgatók kedvéért, akik a kulturált szórakozást szeretik, én is itt vagyok.
1: Kortáról beszél.
2: Ja? Folytassátok, csak énekelj.
0: Bocsánat,
2: valam,
0: csak persze. Én nem tudtam korábban tartani.
2: Teret, lérjem valami.
0: Oledeján! Megy ez?
2: Jézusom.
1: Itt most a Forrás Rádió kitelepülése közben megalakult a Korda Tribute Band tatabányai verziója, Tatán, úgyhogy nagy dolgok történnek itt az éterben, kérem szépen.
0: Igen. Ádi arcán a szekunder szégyen helyettünk is. Ugye, Ádikám? De jól érzed magad?
2: 6-7.
1: De Ádi most csak gondolkodik, hogy milyen hangszeren kerülhetne be, vagy...
2: Mi
1: hogy...
2: hangszer? Hagyjátok, engedjük
1: el. Te lehetsz Klárika, ha szeretnél.
0: Hát Ádi villentyűzik, ugye? Tehát egybe tudnál szállni. Ilyen szintiboyként.
2: És akartok hozni. Egyébként rockfeldolgozásban mi megcsináltuk a Mamma Mariát annó. És marha jól szólt, és imádta a közönség, persze. Igen, Kaproncai Balázzsal dolgoztuk föl, és ő, hogy volt? Mi voltunk a Balázs Ádi. Ez volt a neve a formációnak.
0: Hát akkor itt valami nevet
1: a méltán elfeledett Balázs
2: György Ádi. És Balázs Ádi.
0: Igen, ez volt. Híresek voltak, felismert őket a lépcsőház.
2: De egyébként szerintem a Pisti annyit simához a koncertből, hogy te is biztos szívesebben nyomnál le egy órát mondjuk ülve a színpadon, nem?
1: Az a durva, hogy nálam ez nagyjából 2-3 év múlva már meg fog történni, tehát hogy én azért nem fogom megvárni a 85-öt vele.
0: Minden esetre lagzi fellépéseket akciós áron vállalunk. Egyelőre 3 dalból áll a repertoár, az is mint, ugye?
1: Kicsit döcög, de...
0: Korda Gyuri, hát ez van.
2: Figyelj, egyébként tegnap is jártunk.
1: Nyilvános főpróba is egyben.
2: Tegnap is jártunk a reptéren kétszer. Tehát csak az igazán nagy előadók tudják azt megcsinálni, hogy kétszer előadják ugyanazt a dalt egy koncerten.
0: Nem azért mondom, gyerekek, én egyszer...
2: Miről beszélgetünk amúgy?
0: Személyes benyomásokra. Nem, én egyszer konferáltam úgy a Galambos Lajost, hogy utána a Fiesta jött volna, és késtek. És így fölsúgtam a színpadra, hogy Lajcsi, késik a Fiesta, kéne még egy kicsit nyomni. Úgyhogy előadta az Aranyesőt 4-szer.
2: Ahogy ez milyen egy élethelyzet, nem tudom, ez ilyen rémálom jellegű, hogy éjszaka arra riadsz, hogy késik a Fiesta, Lajcsi még a színpadon, és te vagy a konferenci. Hallod? Ez így alapból egy ilyen idegrázás.
0: Csodáljátok, hogy ilyen vagyok, amilyen?
2: Na, de figyelj, Pisti, én azt láttam, hogy ugye nyilván a hírekben is felbukkansz, tehát hogy viszed magaddal a kis mikrofont, a kis laptopot, és ott a színpad mögött készíted a legfrissebb híreket.
1: Amennyi Szabó István nevű ember van, nem tudom, csak a Vármegyében, de szerintem ez végül is összehozható, nem?
2: Tegnap az Oszián, meg a Paksi Endre nem lepődött meg, hogy ott mondod, időjárásunkról.
1: Nem tudom, én önmagában nagyon örülök annak, hogy nagyon sok helyi zenekar is van, de hát ott a Rock-szigeten tegnap azért volt egy kis Paksi is.
2: Jéj.
1: Bocsánat mindenkit
0: a... Mai időjárásunkat a Repatar úrgyán ciklon határozza.
2: De gonoszok vagytok. Na, gyerünk, miről beszéljünk még?
0: Nem tudom, nekem megjött a már hívó, úgyhogy nem kell.
1: Szeretném felolvasni életrajzi könyvem első 362 oldalát a következő másfél órában, ha van erre lehetőségem, nem tudom.
2: Egyébként halva az elmúlt beszélgetés blokkot, ez emelni fog a nívon, szóval csak nyugodtan.
0: Na, ahogy hallhatjátok, a meleg az már erőteljesen beütött itt nálunk.
2: Hogy beszélsz a Pistiről?
0: A hangulat kiváló. További élményekért kövessetek minket privátban. Egyébként pedig tartsatok velünk, és találkozunk személyesen a Vízzere Virág Fesztiválon. A Pistit megtaláljátok a Rock-szigetnél is.
1: Gyertek mindenképpen a Rock-sziget színpadhoz. Tegnap csináltunk egy nagy közös hörgést. A teljes közönség és én így együtt. Úgyhogy ezt ma mindenképpen megismételjük, mert tegnap annyira nagy sikere volt. Úgyhogy együtt közösen hörgünk ma este is. Gyertek!
2: Akkor ez az volt? Azt hittem valami van.
1: A halak se értették, hogy mi volt.
2: Ezután mi van, de oké, mindent értünk.

0: feled. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nyár, tópart, koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, óriáskerék, műrepülősó.

0: Szürke hájog, szemhéjplasztika, szemkörüli elváltozás vagy látásvizsgálat? Az Aranyszem Optilux Tatán modern, szemészeti megoldásokkal, elegáns környezetben és szakértő odafigyeléssel várja Önt. Hívjon minket a 0620 50 20 179-es telefonszámon. Aranyszem Optilux. Tata, Tóvárosi Korzó 2.
1: Mi történik Komáromban? Ne maradj le a város legjobb programjairól! Kövesd Komáromot online! Facebookon a friss hírekért, Instagramon a hangulatért, TikTokon a pörgős pillanatokért, YouTube-on az élményekért, Spotify-on pedig a város hangjáért. Komárom határtalanul jó! Kövesd a várost minden platformon!
2: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is, akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
4: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
5: Mindenki hallja.
4: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
5: www.forrasradio.hu.
6: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 5 óra lesz, szép szombat délutánt kívánok mindenkinek. Átrendeződött a panellakások piaca, döntöttek Komáromban a közösségi elektromos rollerekről, és még 40 évesen is pályán lesz Dzsudzsák Balázs. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Képviselőtestületi ülést tartottak Komáromban, ahol döntöttek a rollerekről is. A komáromiak nagy többségének véleménye alapján nem támogatták a közösségi elektromos rollerek telepítését Komáromba. A KRESZ ide vonatkozó módosításait követően újra várják majd a Komáromban élők véleményét rollerügyben. Ingatlanok meghirdetéséről is határoztak, valamint a fiatalok részére 2 lakás meghirdetésére is sor került az Esély Otthon program keretében. A budapesti panellakások eladása az elmúlt egy évben érzékelhetően lelassult. A vidéki paneleké és a használt lakás téglalakások többségé viszont gyorsult. Az MTI-hez eljuttatott közlemény kiemeli, hogy a budai panellakások értékesítési ideje egy év alatt 46 napról 81 napra nőtt. A vidéki paneleknél Kelet-Magyarországon egy év alatt 71 napról 56 napra, nyugaton 82 napról 76 napra rövidült az átlagos értékesítési idő. A téglalakások ugyanakkor továbbra is lassabban értékesíthetőek a paneleknél. Országosan jellemzően 80 kötőjel 110 nap körül mozognak, szemben a panelek 56 kötőjel 81 napjával. Június 27-én szombaton, azaz ma 10 felvidéki, magyarországi és csehországi kézműves sörfőzde több mint 50 sörével vár mindenkit, a Párkányi Kézműves Sörfesztivál. A helyszín a Párkányi Rakpart, a Komp parkoló térsége, ahol este Nagy Boki és Imágó Mundi koncert is lesz, a program ingyenesen látogatható. És végezetül sport, még 40 évesen is pályán lesz Dzsudzsák Balázs, ugyanis a DVSC élvonalbeli labdarúgó csapata egy évvel 2027 nyaráig meghosszabbította Dzsudzsák szerződését. A debreceni klub kiemelte, a csapat kapitánya 2020-ban tért vissza a DVSC-be, amelyben azóta is vezér egyéniségnek és meghatározó játékosnak számít. A 109 mérkőzéssel a magyar válogatottban a rekorder, 39 esztendős középpályás az előző bajnoki idényben mind a 33 találkozón pályára lépett, 6 góllal és 5 gólpasszal zárta a negyedik helyezett csapatban.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

0: kedvenceit szólnak.
1: Halló, Alfa.
2: My name is Israel Kamaka Vivoli.
3: Nem tudom,
0: mindig veled, mindig a legmenőbb sláger.

0: hát akkor buenos délután mindenkinek.
1: Hello.
0: Itt vagyunk ugye továbbra is, még ebben az órában a Vízzene Virág Fesztiválon, Tatán, ugye Water Music Flower.
1: Ó, ezt már vártam, ezt tavaly párszor.
2: Igen.
1: Párszor tavaly ez már megvolt.
0: Igen, ezt idén még nem.
2: Idén is ezzel operál.
1: Wasser Music Blumen, nem?
0: Ja, ez lett volna a következő, Jagenau.
1: Bocs, elsütötte, ne haragudj. Legközelebb meghagyom.
0: Dubi Zér Intelligent.
1: Szia, Andi.
2: Hello.
0: Köszönjük, hogy itt voltál, örültünk, hogy láttunk.
2: Igen, én is örültem nektek.
1: Neked meleged van.
2: Elég melegem van, igen.
1: 37 fok van egyébként mostanra.
2: Egy kizár dolog, szerintem 47.
1: És egyébként Andinak a leple óv meg minket a napszórástól.
2: Az én leplem.
0: Igen, mert egy napvitorlát tettünk ide ki.
1: Andi fátyla.
2: Igen, de most már kezd haszontalanná válni, mert most megyre jobban.
1: De egyébként ezt a teraszára vette Andi, de oda rossz a méret, és idehozta nekünk, hogy itt használhassuk. Csak tegnap senki nem mert hozzá nyúlni, mert mondta az Andi, hogy nagyon vigyázzunk rá, és nem mertük kibontani.
2: Igen, úgyhogy... és Kata mondta, hogy mindenki fél tőled, látod?
1: Persze, nem mertünk hozzá nyúlni az Andi cuccához, itt valaki elront valamit.
2: Pedig ja. Soha nem ütöttem meg senkit. Hát akartam, de...
1: Nem is várjuk az elsőt.
2: De nem ütöttem meg senkit.
0: Félünk, hogy lesz az első, tudod, ez az?
2: Ja.
0: Egyébként holnap az a durvább, ugye, hogy még melegebb lesz, tehát hogy holnap olyan lesz körülbelül az időjárás, mint én, 40, feels like 30.
1: De milyen szántó arról.
2: Bárcsak úgy lenne, de, hogy feels like 30.
1: Amikor azt mondta, hogy holnap még melegebb lesz az időjárás, tehát olyan lesz, mint én, akkor megijedtem. De hál' Isten a jó irányba vitte tovább a témát. Na az van, hogy két kacsa úszik a csajok mögött, mert hogy itt van a Tatai tó, és képzétek el, nem sokára a tó fölött pedig egy repülőgép fog elszállni.
0: Három az a kacsa egyébként, csak kacsa. Mondom,
2: de nincs egyik elbújt.
1: Meg amúgy nem tudom, mit ittam. Kínáltak itt az előbb valamivel a srácok. Én a kormoránt bírom amúgy, az nagyon jó állat. Itt tegnap itt hűsölt a...
0: Vannak
1: a
0: jó dala is.
2: Ja, itt is van, én sirályt láttam.
1: Ah, tök jók vannak.
2: Kormoránnal még nem találkoztam.
1: Hát tényleg tök jókkal lehet találkozni. Andi, mennyire ástad bele magad így a programba? Tehát, hogy téged zeneileg mi érdekel?
2: Semmennyire.
1: Jó, de és
2: nem. A ma Dani Elfin szeretnék itt maradni, úgyhogy...
1: Na, az jó ízlésre val. Tehát akkor nem a szép fiúkat, nem a teraszos dalokat, nem a kukás autót, hanem...
0: Én azt akartam mondani, hogy ő, tehát, hogy a Dani Elfin szeretne maradni. De... Nem a koncertjén, hanem a Gergőn magát.
1: Na, a lényeg a lényeg. Tehát azt akkor te meg fogod hallgatni.
2: Meg, igen.
1: Jó,
2: aztán
1: és...
2: utána nem tudom még mi lesz. Aha.
1: Bármi történhet. Bármi gyertek, történhet. Itt van Andi a fesztiválon.
0: Mindenre nyitott, bármi történhet. Csak a Dani Elfi koncert végét várjátok meg.
1: Na, tehát akkor nagyjából erre számítsunk, igen. Fagyi, ékrém, bármi fesztivál, kaja, ital dolog már volt?
2: Nem volt, de nem hívtál meg.
1: Nem, de itt a Laszkóval vitatkoztál, de most érted?
2: Hát mert kitalálja, érted, hogy menjünk, vegyünk fagyit, hogy ő kaphasson ingyen fagyit.
1: Hát amúgy jó.
2: Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy meghívek fagyira.
0: Egyébként egy jó közös nyalást adnék.
2: Hát.
1: Szerintem egyébként meg kéne csinálnunk azt, hogy bedobjuk mindenkinek a bankkártyáját, és egyet kisorsolunk, és az fizeti mindet.
2: Na hát ilyet nem játszunk. Nekem nincs bankkártyám sajnos.
1: Mi van? A viszkis volt?
2: Elvitte a pénzet. Rá fogjuk.
1: Egyébként hihetetlen, hogy kikkel lehet itt összefutni a fesztiválon. Tehát ma vele találkoztunk, tegnap a fodrászmesterrel, a hajassal futottunk össze, tehát hogy tényleg mindenkivel össze lehet futni a Vízzene Virágon.
0: És még velünk is. Ha kijöttök, akkor itt vagyunk a Várudvar és a nagy színpad között, de lehet, hogy hamarosan nem leszünk itt, mert elmegyünk fagyért.
1: Andi, bocsánat, ha már így beültél hozzánk, és beszélgethetünk, és ott van szemben egy kutya. Mit javasolsz a kutyásoknak? Tehát, hogyha ilyen időben
2: hogy
1: kihozzák.
2: 40 fokba a kutyákat,
1: jól tippelt, vízi pisztolyjal lőni, vagy az se oké?
2: Okay? Mármint a kutyát, aha, vagy az embert, közel... aki kihozta, nem vízi pisztolyjal lőném.
1: De tényleg, tehát hogyha el akarod hozni, mert nem tudsz más csinálni.
2: Akkor nincs olyan, hogy nem tudsz más csinálni.
1: Raksz rá egy vízes töröl között, azt mehet, vagy valami
2: figyelj,
1: nincs.
2: Nincs olyan, hogy nem tudsz más csinálni. Olyan nincs. Vagy nem megyek, ha nem tudom úgy kihozni a kutyát, vagy rábízom valakire, okay, valami ismerősre,
1: akkor
2: barátra.
1: Nem tud úgy kihozni.
2: De ez a... ne hozzuk ki a kutyát, mert mi is megdöglünk, és egyébként meg... mert nem úgy...
1: Mindenki meghal. Köszönjük, Andi!
2: Fogjuk a melegre!
0: Gyerekek, én nem gondoltam volna, de ez tényleg olyan lesz, mint egy reggeli műsor. Aj, de jó!
2: Szóval, hogy most a szegény szerencsétlen is, hát kint van a nyelve is.
1: De ha nekem tehát, mondjuk van egy hűtőtáskám, és kivágom a négy sarkát, akkor egy tacskó abban simán el van.
0: Várj, a küzdesz, hogy mondjam már meg, hogy várj, kaptam egy ilyen jeges valamit a nyakamra.
1: Ez egy tacskózacskónak hívnám, és akkor így...
2: Ja, igen, tacskózacskó. De jeget rakja el a tacskóra.
1: De, hogy tényleg nincs ilyen, hogy amikor a télen fölöltözteted a kutyát, akkor nyára is valamit kitalálsz.
2: De van, de akkor sem szabad a 40 fokba kiőzni őket, mert hőgutát is kaphatnak, és abba belehalnak. De egyébként van, nekünk is van ilyenünk. Fel kell vizezni, és akkor hűsíti a kutya mákasát, meg a hátát. Mi azt szoktuk használni.
1: Akkor gyertek, és ne hozzatok kutyát. Ugye ez Andinak a jó tanácsom?
2: Hát nekem ilyen, ez a jó tanácsom.
1: Mindenki, ez van egy jó szabad.
3: Forrás Rádió. És most egy újabb sláger a Vízzene Virág Fesztivál sztárjától.

0: Továbbra is itt vagyunk a helyszín, a Vízzere Virág Fesztivál. Csatlakozott hozzánk Kitty. Hello!
1: Hello, sziasztok, szép napot!
0: Jelzem, hogy továbbra sem mentünk el fagyizni. Némi felháborodással a hangomban a kollégák felé, pedig jó kis csavargatni való Túró Rudi van itt már, mint ilyen csavaros Túró Rudi fagyi állítólag.
1: Hát akkor indulj el, Roland, és hozzá nekünk.
2: Egy jó főnök, hát ugye?
1: Hát igen.
0: Ja, hogy akkor én legyek.
1: Tudod,
0: a fagyi
1: bíreletek? Tudod, ez a bérek kívüli juttatás.
2: Hát,
3: azt mondtuk, hogy ez egy komoly blokk lesz.
1: Szerintem Ádi agya és mindannyiunk agya olvad.
2: Egyébként tényleg nagyon meleg van, tehát most már 39 fok körül vagyunk, és a hőérzet pedig még több szerintem.
1: Szerintem mindenki nézze el, hogy nem sok értelmes mondatot tudunk összehozni.
0: Figyelj, aki minket hallgat reggelente, szerintem nincs is ilyen elvárás az ő fejében.
2: És mit szóltatok a Dudás bácsi, az tök jó fej volt.
1: Igen, nagyon. Én egyébként hallottam őket itt a
2: engem
1: közben.
2: Egy kicsit zavart, de a bácsi nagyon szimpatikus volt. Hát az a Duda szó. Nem tudom, valahogy az a hangszer, ez nem egy olyan, amit kívánsz.
1: Ja, értem.
2: De tényleg profi játszott. Csak annyi, hogy én Leskó dudáztam, és kiderült, hogy nem, mert ez bajor vagy német Duda, hogy mondtam?
0: German Duda. German dude.
1: De a helyet, hogy elvetted volna tőle, és te is kipróbáltad volna.
2: Nem, most az nem volt nála, de közölte a bácsi, egy ilyen nagyon aranyos kis kalózkendőben volt, és közölte, hogy nagyon szereti a kék színt, úgyhogy megküzdött itt a Forrás Rádió ajándék szettért, és szerzett magának egy legyezőt. Úgyhogy most van egy dudája, meg egy legyezője.
1: Szerintem ez egy jó kombó.
2: Na, Kitty, most te jössz. Itt a fesztivál, itt a buli. Mikor voltál utoljára fesztiválon, és kikkel?
1: Jézusom, hát ez egy nagyon jó kérdés.
2: Azt mondom, hogy itt voltál velünk a vízzenén.
1: Hát szerintem tavaly a vízzenén, tehát hogy...
2: De hogy egyébként fesztiválozós vagy?
1: Hát annyira nem.
2: Te nem annyira, aha. És mégis megtalálod, ami itt neked tetszik? Tehát mi az, ami a legklasszabb ebben? Koncert, ételek, társaság?
1: Szerintem minden együtt, meg én szeretem, hogy itt kim vagyunk, és bocsánat, csak közben...
0: Ki valaki szereti, ha minden kint van?
1: Fecó közben inzultál? Szóval...
0: Nem inzultál, pedig igény lenne rá.
1: Igen.
2: Csak belenyúlt a füledbe.
1: Igen.
2: De ez
1: jó,
2: hát
1: nem olyan zavaró.
2: Persze,
1: hát
2: nem zavar
1: közben,
2: senkit. Annó a Sláger Rádióban meggyújtották a hírszerkesztőnek a lapját, és úgy kellett olvasni élőben a híreket, szóval lehet tenni még durvább is helyzet.
1: Várjál, de vigyél!
2: Jó, a fesztivál, tehát innen mi?
1: Szóval a fesztivál. Igazából nekem az egész hangulat, meg én nagyon szeretem, hogy kijövünk. Nyilván most azért szenvedünk, tehát, hogy nagyon meleg van tényleg, de én szeretek találkozni a hallgatóinkkal, látom, hogy kedvesen mosolyognak ránk, köszönnek, amikor meglátják, ugye, hogy Forrás Rádiós cucc van rajtunk, tehát, hogy én ezt az egészet szeretem.
0: De biztos vagy benne, hogyha odaléznek a trikódra, akkor az embléma miatt mosolyognak?
1: Amiatt is.
2: Roland, te hogy lettél ilyen Ninja Warrior? Vagy nem tudom, de ilyen, lehet, hogy ilyen tevegész fiú lettél inkább, ha jobban megnézlek.
0: Tevegész. De hát, szép szó.
2: Mert hogy nem tudom, van a fején egy fehér
0: a tevegész
2: bársony.
0: Az mit csinál? Tevegel?
2: Ráül a tevére, úgy a két, annak nem tőgye van, két pupja közé.
0: Léve, ha dromedár.
1: De várja, mert ő lehet, hogy már a Spartan részre készül.
0: Igen, a két puplán jártunk egyébként, igen.
2: Ez már Stroke, ami most itt történik velünk, vagy ez
1: nem
2: az?
1: Nem.
2: Na, de Kitty, és itt a koncertekből valamit meglátogatsz?
1: Igen. Mivel Andi rám szólt, hogy meg kell hallgatni, nem. Én is szeretem a Daniel Fit. Igazából Bagosin még nem voltam.
2: Tényleg?
1: Szerintem holnap a Párnogrészt is nagyon jó lesz, úgyhogy.
2: Jól van, tehát akkor veled lehet
1: meg, hát
2: majd bulizni.
1: Tehát ez az élmény, hogy ő itt a tó felett nagyon-nagyon alacsonyan száll el, szerintem
2: az amúgy,
1: érdemes megnézni.
2: Az amúgy tavaly engem sokkolt. Tehát hogy készültem rá, tudtam mi lesz, láttam már ilyet Budapesten messzebbről, de itt annyira közel és test közelből van minden.
1: Ez szó szerint szerintem egy ilyen integrázós élmény. Ami igen. Jól esik ebbe a majdnem 40 fokba.
2: Abszolút. Azon kezdtem el még gondolkozni, hogy itt nyilván a hírekben nagyon sokat beszéltetek arról, hogy meleg, meg hogy folyadékpótlás, meg hogy naptáj, meg UV, meg minden. Te ezt mennyire tartod? Tehát, hogy megfogadod a tanácsodat?
1: Én abszolút meg. Én most is szerintem ott járok már, hogy egészen idáig 4 liter vizet már megittam. Szerintem még minimum 2 ehhez társulni fog. Úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogyha még nem is szomjas esetleg, az is igyon. Vizet. Igen, Roland, vizet.
0: Köszönjük. Ez a végszó. Sziasztok.

0: Forrás Rádió, mindig veled, itt vagyunk a Vízzene Virág Fesztiválon, élőben jelentkezünk a helyszínről az Andival, meg a Rolanddal, én meg az Ádi, sziasztok!
1: Halló!
0: No, azt a... Nem érződik rajtatok ez a 37-38 fok, ami van. Gyors stábkörkép, a mosolypont, erről akarok beszélni. A mosolypont az a pont, ahol lehet egyet mosolyogni egy kamerába, én már többeket vittem oda, és hogyha valaki mosolyogott egyet, és készül róla egy fotó, és föltöltik a Foxconn képtárába, akkor 1000 forinttal támogatja a Foxconn a mosolyt adó nevében a gyerekeket, és ez úgy néz ki, hogy 5 millió forintot szeretnének összegyűjteni a komáromi gyermek otthonban lévőknek, számítógépes sarkokra, meg a pedagógusoknak is, komputerekre. Körbenézek, ki volt már ott? Kitti, mosolyogtál már kamerába? Nem, még nem Kittinek kell. Oké, Niki, mosolyogtál már?
2: Igen.
0: Niki megvolt, Fecót tegnap elvittem, egy ezrest ért az ő mosolya is, nagyon durva.
1: Nem.
3: Fecó mosolya, az felbecsülhetetlen.
0: Kata is mosolygott, Andi, Rolanti, hogy álltok ezzel?
4: Én nem mosolyogtam még, de amúgy otthonról is lehet mosolyogni, nem?
0: Hát persze, otthonról is lehet, ez a legdurvább az egészben, tehát hogyha valaki mondjuk nem tud kijönni valamiért, akkor megteheti otthonról is, de itt vannak ezek a Cube menőpadok, ahol lehet fotót készíteni. Azért majd csinálj egy mosolyt, légy szén, ennyit kérnék tőled a mai nap, semmi többet.
4: Jó, majd megpróbálom.
0: Hogy hozd össze egy tas?
4: De még a WC-s történetet se.
0: Mi azt én sem csináltam meg, hogy szembe ülni a WC-n, de ezt nem itt fogjuk a tojtojon.
4: Hát azt nem.
0: Kipeckeled a szádat valahogy. Roland?
4: Kipeckeled a szádat?
3: Kipeckeljük ki a száját?
0: Jó, ezt meghagyom a keddi műsorban reggelre. Roland, mesélj, te mosolyogtál már pénzért?
3: Nagyon sok mindent csináltam már pénzért, de mosolyogni még pont nem.
0: Na de egyébként minden viccet
4: kérdezik. Nem fizet neki senkit,
0: egy jó,
4: mosolyáért.
0: Ez szerintem az egyik, vagy ha nem azt mondom, hogy az egyik, hanem ez szerintem az idei legjobb kezdeményezések egyike, sőt a legjobb. Tehát ez tök klassz, hogy neked nem pénzt kell adnod, nem pénzt kérnek tőled, hanem csak oda mosolyogsz, és a gyerekeknek jobb lesz.
4: Igen, ez tényleg egy nagyon jó ötlet.
0: Na jó, utoljára a mai napon a helyszínről adásban egy királynő sétál el előttünk. Roland, mesélj róla, neked integetett a tiarás koronás szép lány, és most nem tudsz megszólalni.
3: Csak mondom, hogy egyébként a showformációs táncos lányok mennek fellépni, és közülük a Lilinek születésnapja van, ezt tudom, úgyhogy ő véletlenül azért mosolyog, és azért van rajta az a kis korona, nem lány búcsút tart.
0: De mennyien vannak, Rolandot most elvesztettük, jönnek itt a táncos lányok előttünk egy sorban.
3: Csak azért, mert én gyakran konferálom őket, és sokukat is
0: szerem. Szakmai alap, persze, szakmai alap.
3: Természetesen, csak is kizárólag.
0: Na jó, figyeljetek, a műsor végére én egy dolgot szántam még, amit szerettem volna, mielőtt elköszönünk a holnapi adásig. Az pedig az, hogy még egyszer foglaljuk már össze, hogy miket lehet ma este nézni, milyen színpadon, milyen koncertek lesznek, hogyha valaki még most készülődik, keni a rúzsát, akár férfi, akár nő, akkor tudja, hogy milyen koncertre érkezhet.
4: Milyen rúzs kenje magára.
3: Nos, hát kérem, akiért ma Andi felkente a rúzsát, ő Daniel Fi. Ő lesz este 7-től, ugye a nagy színpadon, aztán Bagosi Brothers Company 11 órától Dash, majd Spiggy Boy és Regán Lili.
0: Ó, nagyon jól hangzik, rendben. És amit még érdemes talán így 6 után, hogy a rock színpadon is zajlanak a koncertek, Pablo and the Escobars, ők jönnek majd, úgy látom 19 órakor, 20:30-kor a Ród, és 22:45-kor pedig az AVS veszi át a teret. Itt pedig nem sokára elszáll egy gép, bocs.
4: Igen, meg amúgy vizes programok is lesznek, ugye 18:30-tól Besenyei Péter műrepülősója, aztán 22 órakor Lampi János felvonulás, és 22:30-tól pedig tűzijáték.
0: Szóval, ez elég komolyan hangzik, nagyon nagy buli lesz ma, találkozhatunk mi is, Andi mondta, hogy a Daniel Fi lesz, viszi magával Kittit, Roland, te merre leszel?
3: Én az ágyamban.
0: Azt hittem a fagyizóban, de... A Rolanddal az ágyában lehet találkozni.
4: Aki szeretne, kapogjon be hozzá.
3: És valahogy győzze meg az asszonyt, hogy már pedig engedje be.
0: Lila, a kác köz, vagy hogy van? Oké, én belehallgatok a Ródba is, az AVS-be is szerintem, de a nagy színpadnál is ott leszek. Azért itt tényleg elég komolyan felhozatal engem, de ez kifejezetten érdekel, én őt még nem láttam.
3: Egyébként én is így vagyok vele, igen,
0: nagyon
3: hogy hatalmas nagy bulit csinál állítólag a Dash, és ő eddig nekem kimaradt élőben, szóval, hogyha valakibe bele lesek, de hülyén hangzik ez így, akkor az a Dash lesz.
0: Ezt még Rimbe is összerakhattad volna, de így csak egy halott pénzszöveg lett belőle. Na mindegy. Jó, holnap is itt vagyunk, 2-től 6-ig, annyi, hogy én akkor a színpadon, tehát valószínű, hogy a Roland fog várni titeket a híres lányokkal, a Lackóval, talán a Pistivel is, meg akik így befutnak, lehet, hogy én is átnézek majd.
4: Meg Tamás is itt lesz,
3: így van.
0: Tényleg, csak ő mondta, hogy ő majd meghúzza magát itt a homályban, de szerintem szólítsátok meg, mert megéri.
3: Igen, mert Tomi olyan gátlásos fiú, és
0: ja,
3: szerény és visszafogott, mint én.
0: Na, ő lesz a legkipihentebb egyébként. Miért kell folyton dudálni ezzel a kocsival? Ezt nem is, itt viszik a vizeket ilyen elektromos kocsival, és tegnap is 2-3-szor megálltak előttem, ledudáltak, odébb toltak. Mi nem lehet csak úgy elvinni azt a vizet?
4: Hogy hepciáskodik, figyelj, pedig én szoktam ilyen.
0: Megöregettem. Na jól van, jönnek hölgyek, ők mit szeretnének?
4: Legyezőt szeretnének.
0: Hát akkor válaszoljon a kérdésre. Ezt akartam még mondani, hogy egyébként van játékunk, tehát holnap is lehet jönni, lehet nyerni Forrás Rádiós nyári ajándékokat.
3: Így van, nagyon klassz ajándéktárgyaink vannak, lehet szerencsekereket pörgetni, dobókockát dobni. Holnap is itt leszünk 2 és 6 óra között. Tartsatok velünk akkor is.
0: Sziasztok! Into

0: azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 6 óra lesz, üdvözlöm Önöket, szép szombatot. Megdőlhet a nyári áramfogyasztási rekord, 2 kis gólya kapott nevetésgyűrűt Szőnyben, régi új játékossal bővült az oroszlány kerete. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István, hozom a részleteket. Megdőlhet a nyári áramfogyasztási rekord, közölte a MAVIR, Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszer Irányító ZRT az MTI megkeresésére. Tavaly a nyári csúcs döntés június 26-án történt, akkor 6766 megawatt volt a maximum, napi 30,3 Celsius okos átlag hőmérséklet mellett. Magyarországon az eddigi abszolút nyári csúcsot 2024. július 16-án regisztrálták, akkor a rendszer terhelés elérte a 7036 megawattot. A hazai téli áramfogyasztási csúcsok általában magasabbak, de előfordult már olyan, például 2015-ben, hogy a nyári csúcs terhelés meghaladta a télen mért maximumot, tájékoztatott a MAVIR. 2 kis gólya kapott nevetés gyűrűt Szőnyben, imáron 18. alkalommal rendezték meg a látványos és mindenki számára nyitott gólyagyűrűzést. Szőnyben a Szabadság utcai fészkeknél gyűltek össze az érdeklődők, a fészekben 2 egészséges gólyafióka várta az érdeklődőket. Szabó Máté és Bátki Gellért, a Dunai-Poly Nemzeti Park természetvédelmi őrei a gyűrűzés közben számos érdekes információt osztottak meg a résztvevőkkel a gólyák életéről, a vonulásról és a védelemről. A gyerekek a 2 kis gólyának a Csepp és a Lara nevet adták. Ezen a hétvégén rendezik meg az Öreg tó partján a Tatai Vízzene Virág Fesztivált. A rendezvényre a nappali programok és a családi zónák díjmentesen látogathatók délután 5 óráig. Többek között vasárnap az Alma együttes is koncertet ad, de lesz zumba és táncshow és virágkötő workshop is. A részletekről a Vízzene Virág Fesztivál hivatalos oldalán tájékozódhatnak. És végezetül sport, régi új játékossal bővült az oroszlány kerete. Zsíros Péter ugyanis a következő szezonban Forrai Gábor csapatát erősíti majd, számolt be róla a kemma.hu. Az OSA Lions új igazolása korábban 4 évig koptatta a Krajnik parkettáját, és tagja volt az NB1 per A csoportba jutó gárdának is. Zsíros az elmúlt 3 idényt Szegeden töltötte, az idei szezonban kiharcolta velük a bentmaradást. 10 meccsen összesen 54 pontot szerzett, és 17-3 pontos kísérlete volt. A maradék 3 pontját pedig büntetőből szerezte.
0: Időjárás.
1: Sok napsütésre és meleg időre készülhetünk a hétvégén. A hőmérséklet a legtöbb helyen meghaladja majd a 30 fokot. A gomoly felhők időnként megnövekedhetnek, de tartós csapadékra egyelőre nem kell számítani.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép estét mindenkinek, hát már elbúcsúztunk a Tatai Vízzene Virág Fesztiváltól, legalábbis itt a Forrás Rádióban. Mindenképpen viszont a jó zenék maradnak, hamarosan érkeznek a DJ-k ide a stúdióba. 8 órától kezdődik a Saturday Live Session, utána 10 órától pedig a Club Session. Most pedig megyünk tovább Martin Garrix és Jax közösével.

Zenevirág Fesztivál hivatalos rádiója, az imént pedig Üzsel, Topik és Arás közöse szólt az I Adore You. A mikrofon mögött Hittaler Andreát halljátok, de már nem olyan sokáig, körülbelül másfél óra múlva kezdődik a Saturday Live Session, amiben 8 órától DJ Hubik fog kezdeni, aztán 21 órától Dom Panda lép a keverőpult mögé, 10 órától pedig kezdődik a Club Session, amiben DJ Sinkovics fog indítani, utána pedig érkezik Robin Schulz a Sugar Radio Show-val, addig pedig én szolgáltatom nektek a zenét, szóval megyünk tovább Sterbinski, Vastag Csaba és Dr. Béres közösével.

0: adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig velem.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, köszi, hogy itt vagytok velem, és bizony egy óra múlva érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, hiszen 8 órától kezdődik a Saturday Live Session, utána 10 órától a Club Session is. Addig azonban egyelőre még én szolgáltatom nektek a zenét, szóval indulunk tovább DJ Snake és Bipolar Sunshine közösével.

Jack Jones és Zoe Víz közösen I'll Never Be Lonely itt a Forrás Rádióban, a Vízzen a Virág Fesztivál hivatalos rádiójában. És én most el fogok búcsúzni tőletek, hiszen már csak nagyjából fél óra van hátra, és érkeznek ide a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba. Kezdődik 8 órától a Saturday Live Session, amiben DJ Hubik fog kezdeni, utána pedig érkezik Dom Panda. 10 órától a Club Sessionben pedig érkezik majd a keverőpult mögé DJ Sinkovics, utána pedig szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Nagyon szépen köszönöm, hogy idáig velünk tartottatok. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok, holnap reggel 7 órakor találkozunk, 2 órától pedig a Tatai Vízzen a Virág Fesztiválon. További szép estét kívánok, sziasztok!

0: tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: I want you to stay. I want you to stay.

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! A szénmonoxid mérgezés veszélye egész évben fenyeget, újabb rangos művészeti elismerésben részesült Balázs Attila őrnagy. Június 18-án megtartotta a Hévad záró társulati ülését a Tatabányai Jászai Mari Színház. A hírperceket Szabó Istántól hallják 2026. június 27-én szombaton. Jönnek a részletek. Sokan a fűtési szezonhoz kötik a szénmonoxid mérgezés lehetőségét, holott több háztartásban egész évben gázüzemű fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a melegvizet. Emiatt a szénmonoxid mérgezés veszélye egész évben fenyeget, így tehát nyáron is. Ezt mondta a rádiónknak Körtvéfáj Dina, tűzoltó főhadnagy, a Komárom-Esztergom vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvívője. Körtvéfáj Dinát hallják.
2: Ez egy gyakori tévhit, a szénmonoxid mérgezés egyébként az egyik leggyakoribb háztartási baleset, amely nem csupán télen, hanem egész évben veszélyt jelenthet ránk. Tavaly január és június között 10 alkalommal riasztották a megyében a tűzoltókat szénmonoxid szivárgás miatt, és ez a szám idén már elérte a 13 alkalmat. Tavaly nyáron pedig 3-szor vonultak az egységek szénmonoxid szivárgáshoz. A szénmonoxidot ugye különösen veszélyessé teszi, hogy egy színtelen, szagtalan gázról van szó, ami perceken belül eszméletvesztést, majd halált okozhat. A nyári kánikulában pedig légdugó alakulhat ki a kéményben, amely segíti a szénmonoxid keletkezését. Ugye a nagy melegben, ha a nap a kéményre tűz, az felforrósodik, a kémény alsó, épületen belüli része pedig hideg marad. A kinti meleg levegő miatt a hűvösebb belső levegő be fog szorulni a kéménybe, a füstgáz nem tud távozni, vissza fog áramlani a lakótérbe, és így szénmonoxid keletkezik, akár vízmelegítés közben is. Ha az otthonunkban akár egy nyílt égésterű berendezés is üzemel, akkor mindenképpen szerezzünk be szénmonoxid érzékelőt. Ez az eszköz csupán néhány ezer forintért beszerezhető, viszont azonnal jelezni fog, hogyha a szénmonoxidot érzékel, és évekig garantálni fogja az otthonunknak a biztonságát. Hogyha bejelez, akkor azonnal tárcsázzuk a 112-t. Arra is figyeljünk oda, hogy ezeket az eszközöket megbízható forrásból szerezzük be. Ezeknek a listája elérhető a katasztrófavédelem.hu weboldalon, innen tudunk választani.
1: Június 18-án megtartotta évad záró társulati ülését a Tatabányai Jászai Mari Színház. Az eseményen átadták az évad művészi teljesítményeit elismerő díjakat is, közölte közösségi oldalán a színház. A társulat szavazatai alapján a Jászai Gyűrű díjat idén 4 kategóriában osztották ki. A legjobb női főszerepért járó díjat Erdős Lili, a legjobb férfi főszerepért járó díjat Figecki Bence, míg a legjobb női és férfi mellékszerepekért járó díjakat Bakonyi Csilla és Mikola Gergő vihették haza. A színház elismerte az évadban kiemelkedő teljesítménynyújtó munkatársait is. Kosztancsek Konstantina kelléktárvezető lelkiismeretes és magas színvonalú szakmai munkájáért, míg Szűcs Máté világosító önzetlen segítőkészségéért és kiváló szakmai munkájáért részesült a díjban. Újabb rangos művészeti elismerésben részesült Balázs Attila őrnagy, a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandárzenekar karművészeti vezetője és karmestere, aki a Latinovics versmondó találkozón és versenyen elnyerte a Latinovics díjat, közölte Tata városa a honlapján. Halálának 50. évfordulóján a színész királyra emlékezve egész hétvégés vers találkozót rendezett Balaton Szemesen a Latinovics emlékmű alapítvány és a Magyar Versmondók Egyesülete, adta hírő közösségi oldalán az egyesület. A június 13-án és 14-én lezajlott 31. Latinovics versmondó találkozó és verseny keretében adták át a Latinovics díjat. A zsűriben Luther Imre elnök, József Attila és Kállói Molnár Péter díjas előadóművész költő mellett Olt Tamás Jászai Mari díjas színművész rendező, a Karinti Színház igazgatója, a Latinovics Alapítvány kuratóriumi tagja, Figman Alfred Csokonai és Radnóti díjas rendező, az első Magyar Versszínház vezetője és a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke, illetve Király Erika Radnóti díjas előadó művész műsorvezető foglalt helyet. Az ország különböző pontjairól érkezett vers és prózamondók 3 művel készültek a megmérettetésre, s a műsorban a magyar irodalom meghatározó alkotói kaptak helyet. A Latinovics díjat az Árvai Zolta gépszőművész által készített ezüst plakettet és a tanúsító oklevelet Balázs Attila vehette át, aki a verseny három fordulójában Arany János Toldi második énekét, Zelk Zoltán Sirály című versét és a kortárs költő Simon Márton Nyitó vers rossz helyen című művét adta elő. Balázs Attila a kérdésünkre elmondta, hogy 2018 óta indul szavaló versenyeken. 2018-ban Tatabányán a költészet napja alkalmából rendezett megmérettetésen szintén a Sirály című verseny nyert, és azóta számos versenyen indult, melyeken dobogós helyezéseket és külön díjakat is nyert. Kedd szerda kúszómászó játszóház lesz Esztergomban, június 30-án a Kapcsolatok házában. 13:30-tól 17 óráig lesznek színes játékok, meséskönyvek, puhapárnák, bújós sarkok. Sok szeretettel várnak minden kúszómászó felfedezőt, természetesen szüleikkel együtt. És hogy mikor vannak pontosan a kedd szerda a kúszómászó játszóházak, keddenként 13:30-tól 17 óráig és szerdánként 9:30-tól 12:30-ig. És végezetül sport, bronzéremmel zárta a portugáliai Youth for Peace nemzetközi utánpótlás labdarúgó tornát az esztergomi regionális válogatott. Az Esztergom portugáliai testvérvárosában megrendezett eseményen a térség fiataljai remek teljesítményt nyújtva a harmadik helyen végeztek. A június 19-e és 21-e között megrendezett tornán összesen 8 európai ország, 16 csapata és mintegy 300 résztvevő vett részt. Az esztergomi regionális válogatott keretében összesen 12 játékos kapott lehetőséget, 6 esztergomi, 4 dorogi és 2 sárisápi fiatal képviselte a térséget Portugáliában. A torna végén az esztergomi regionális válogatott a dobogó harmadik fokára állhatott. A tornát egy franciaországi csapat nyerte meg. Hernádi Ádám Esztergom polgármesterek közösségi oldalán gratulálta fiataloknak és a felkészítő edzőknek az elért eredményhez. Bejegyzésében külön kiemelte, hogy büszke a csapat teljesítményére, valamint mielőbbi felépülést kíván a torna során megsérült egyik játékosnak, közölte a dorogimedence.hu oldal. A hírperceket 2026. június 27-én szombaton Szabó Istvántól hallották. További szép estét, jó rádiózást kívánok. Reggel 8 óra előtt néhány perccel újra találkozunk.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsora, a házigazda DJ Hubi.
1: És szép jó estét minden bulizónak vagy buliba készülőnek. Ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda és műsorvezető, jó magam DJ Hubik Sándor. Indul is az első élő mix óra. A DJ stúdió lejátszói mögött engem ért a megtiszteltetés, hogy az első órában megalapozzam a szombat estéteket, aztán irány Tatárra, a Vízzene Virág Fesztiválra, ahol rengeteg szórakoztató program, fellépő és DJ vár rátok. Indítjuk is a szombat estét, de először is ne felejtsétek el, 21 órától Dom Panda érkezik a lejátszók mögé, a Club Sessionben pedig DJ Sinkovics pörgeti tovább a hangulatot. Működik SMS Viber számunk is, ne felejtsétek el, 0620 978 9785. Hangerőt fel, maradjatok a Forrás Rádión, pörög a szombat esti buli elérkészítő.

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubi.

Saturday Live Session. A Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól 10-ig. Aki ebben az órában kever, DJ Hubik.

0: adás érkezik Dope Panda a keverőpult mögé, és egészen 22 óráig meg sem állunk a legjobb zenékkel. Ami még nagyon fontos, ne felejtsétek el, 22 órától lesz Club Sessionünk is, DJ Sinkovics mixel majd nektek egy egész órán keresztül, majd 22 órától sem állunk le. Jön a Sugar Radio Show és Robin Schulz legújabb egyórás összeállítása. Ne felejtsétek el, SMS Viber számunk továbbra is 0620 978 9785. Nem menjetek sehova, jön a folytatás.
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Hangolódj nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig.
0: Ez itt még mindig a Saturday Live Session, a Forrás Rádió szombat esti élő mixműsor. A második órában Dome Panda egészen 22 óráig itt lesz velünk. Ne felejtsétek el, SMS Viber számunkat továbbra is 0620 978 9785. Pörgünk tovább egészen 22 óráig élőben, aztán érkezik a Club Session. Maradjatok velünk!

0: Amit sajnos a végéhez értünk, az elmúlt órában Dom Pandát hallhattuk a lejátszók mögött. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy inkább otthon maradnak, nekik jó pihenést, maradjatok továbbra is a Forrás Rádión. Perceken belül jön a Club Session 22 órától, ahol DJ Sinkovics pörget tovább benneteket egy egész órán keresztül, majd 23 órától érkezik a jó megszokott Sugar Radio Show Robin Schulz legújabb összeállításával. A műsorvezető, jó magam DJ Hubik, most kicsekkolok, akik készülnek Tatára a Vízzene Virág Fesztiválra, azoknak nagyon jó szórakozást, kellemes időtöltést, az élő mix műsorral pedig jövő héten szombaton újra ugyanitt találkozunk. Addig is jó éjszakát, ciao, sziasztok!
1: Ha újra átélnéd a hangulatot, hallgasd vissza a Saturday Live Session és a Club Session mixeit a Forrás Rádió SoundCloud csatornáján. Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től

hogy nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig! Hosszú a hangulatot! Most

Club Session. Töltsd velünk a szombat estét. Most a Club Sessionben.

estét. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. This is Sugar Radio with Robin Schulz.

ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak slágerek, ez a Forrás Rádió.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.

Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgan!

Millás Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak

Dübörög a várfal, lüktet a fesztivál. Ez a Forrás Rádió, a Vízzel-e Virág Fesztivál hivatalos rádiója.

0: Hazai kedvencek a legjobb forrásból. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Van olyan tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
2: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá.

0: baszó ki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen eltöjj.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulatot.

0: tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, sensei.
0: Nem kell senseinek hívnod, Rod.
2: Ez a Forrás Rádió. Oroszlányban az FM 97.8-on.